A püspökladányi Sárréti népi együttes, aztán a Kikerics citerás együttes, majd a Ne felejts népzenei együttes felvétele szól Táncházban című műsorunkban. Mindhárom zenekar fő hangszere természetesen a citera.

Következzenek olyan felvételek ma esti Táncházban című műsorunkban, melyekben a citera már egyre különlegesebb zenei helyzetekben szólal meg. A citera trió, azaz Balogh Sándor, Bolya Mátyás és Kis Gergely Márton muzsikája szól 1995-ből a Táncház találkozó lemezről, aztán újabb három muzsikus, a Pengetős trió tagjai játszanak egy moldvai dallamot saját feldolgozásukban. Őket egy nagy klasszikus, a Mezőcsáti Gereben együttes követi. A Rácz Antal vezette csapat két felvételét hallhatják Táncházban című műsorunkban.

a Mezőcsáti Gereben együttes alapítója dr. Rácz Antal és dr. Túri Ferenc két orvos volt, kikhez Rácz Antal testvére Rácz Erzsébet és Römer Ottó csatlakozott. A Rácz testvérek halála után a zenekar egyik alapítója, Túri Ferenc, fiatal muzsikusokat és egy régi barátot gyűjtött maga köré, akik manapság Újgereben néven muzsikálnak. A csapat tagjai Debreceni Kis Helga, Szlama László, Farkas Zoltán Batyú és Túri Ferenc, akiktől két felvételt hallgassunk meg.

Kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunkban, melyben a citeráé volt a főszerep, az idős mesterek felvételeitől eljutottunk a feldolgozásokig. Utolsó muzsikáinkban a citera már egész más és igen különleges zenei környezetben szólal meg, de ez nem csoda, hisz a vajdasági muzsikus Lajkó Félix mindig is híres volt különleges zenéjéről. A Szellő és a Bolha című kompozíciókat hallhatjuk előadásában, majd Most jöttem című albumáról szól a Zenga szó, melyben Lajkó Félix-el együtt muzsikál Porteleki László, Brasnyó Antal, Szabó Csobán Gergely, s az énekesek Paja Bea, Csizmadia Anna és Tintér Gabriella. E vibráló, különleges zenei világból ízelítőt mutató felvételek előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető és a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom Önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Dankó Rádióban egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 138. adása.

Kacsó Hanga a magyar népzenei élet sokszínű énekese, akinek pályafutását a kezdetektől fogva a tudatosság és a hagyományok iránti tisztelet jellemzi. Erdélyi gyökerei és családja támogatása alapozta meg a kötődését a népzenéhez. Szülei már gyermekkorában segítették abban, hogy hagyományos forrásokból ismerje meg a népdalkincset és a népviseleteket. Számára az éneklés nem csupán előadó művészet, hanem olyan felfedezés, amelyen keresztül más tájegységek lakóinak érzelemvilágához kerülhet közelebb. Énekesnőként és tanárként is aktív. Véleménye szerint a népzene a modern világban is hordoz érvényes mondanivalót. Úgy véli, a tanítás lényege a szakmaiságon túl, a példamutatás a jövő generációi számára. Munkásságát a nyitottság és a népzene népszerűsítése jellemzi. Célja pedig, hogy a hagyományos dallamok a mai hallgatóság számára is befogadhatóak legyenek.

0: Kacsó Hanga énekelt, Szabó Dániel cimbalmon játszott. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.
1: A szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Nóta válogatás hajnali 4 óráig. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

csizmája. Mikor kezdtem a ládámat pakolni, édesanyám, akkor kezdett sigatni. Édesanyám, ne siras, köszönöm, Anna.

meghasad, egyedül kell hazamenni magamnak. Nem megyek, mert nem szabad, háj a szívem meghasad, egyedül kell hazamenni magamnak. De nem megyek, mert nem szabad, háj a szívem meghasad, egyedül kell hazamenni magamnak.

0: Ferék József és barátai.
1: Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza parittyán.

0: Örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

te gyere ide hozzám, közel ide húzd a fülembe, jó vagy. Kalapom van piros rózsa,

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Nóta válogatás hajnali 4 óráig. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

0: Fehér tányérban rakják, a legénynek úgy adják, kis angyalom. Fehér tányérban rakják, a legénynek úgy adják, kis angyalom.
1: Dankó Rádió. Békés Csabán FM 100,9. A Magyar Zene Rádiója.

0: vigyét, terhadalak a szárnyába.
1: Dankó Rádió. Székesfehérváron FM 100,8. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Nóta válogatás hajnali 4 óráig. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

csillagot, csak azt, ami ott ragyog fenn az égen. Nem bosszantja sok buta, csámpás, megruta a vére. Nem látok több csillagot, csak azt, ami ott

0: cigány. Hé-ha, ez az éjszaka, három teljes hétig tartana. Hajlik a rózsafa, hajlik a lány, táncra perdül, ha hozza a cigány.
1: Dankó Rádió. Pápán FM 96,4. A Magyar Zene Rádiója.

0: csikém, de csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakuló ülés és az azutáni ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök emlékeztetett, szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakuló ülése, a kormányfő megválasztása. Várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással. Ma kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás köszönti a jelenlévőket, majd Magyar Péter leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután tartják a nyilvános díszünnepséget, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket Monok István az MTA doktora előadásában. Holnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László Nobel-díjas írót köszöntik. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. Az amerikai elnök szerint elképzelhető, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat. Donald Trump közölte, hogy megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de előzetes várakozásai szerint az nem elfogadható. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos tervezetről számolt be, amelyben Teherán a többi között az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását és az amerikai csapatok kivonását követeli. Csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hitelcsomaghoz Nagy-Britannia, jelentette be a brit miniszterelnök. Keir Starmer hangsúlyozta, London az európai politikai közösség ma kezdődő jereváni csúcsértekezletén kezdi meg a részletes egyeztetéseket. Hozzátette, a találkozón Nagy-Britannia azt is bejelenti majd, hogy a Kijevnek nyújtott hadifelszerelés biztosításában is segíteni szeretné az Európai Uniót. A háború és az erőszak áldozataivá vált újságírókról emlékezett meg 14. Leó pápa a sajtószabadság világnapján. A katolikus egyház fő a vatikáni Szent Péter téren mondott beszédében hangsúlyozta, hogy a sajtószabadsághoz való jog gyakran sérül, néha nyíltan, máskor titokban. 14. Leó megválasztásának első évfordulójára készülve ma jelenik meg az a gyűjtemény, amelyet a pápa korábban elmondott beszédei. Ből állítottak össze. Idehaza ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, többfelé megélénkül a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, késő este 12-19 fok között alakul. A pontos idő 6 óra 4 perc.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Most már májusban, május 4-én hétfőn a 2026-os esztendőben, 8 perccel 6 óra után a Dankó Rádiót hallgatják, és nagyon köszönöm, hogy ma is bennünket választottak, igyekszünk minden órában, minden percben megfelelni ennek a bizalomnak és megszolgálni azt. Hajdú Tibor vagyok, munkatársaim a Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. 10 óráig töltjük együtt a reggelt, érdekes friss információk mellett a legkiválóbb muzsikával, a kedvenceikkel, nóták, népzene, örökzöld, operett és musical részletek csendülnek föl a következő órákban. Nézzük is, hogy mit kínálhatok. Ebben az órában a My Fair Lady-ből hallhatnak majd részletet. Csudi Jó énekli majd Sandy Sylvie, egy különleges gramofon felvételről Kalmár Pál hangján csendül fel a Tele van a tavaszi kert című dal. Amúgy ezen a napon szabadalmaztatták a gramofon elődjét, a grafofont 1886-ban, zárójel bezárva. Olyan nótákat játszom majd, mint az Én jó apámnál nincs jobb a világon, Aracki László előadásában, vagy éppen a Nincsen annyi csillag fenn az égen Gyulai Erzsébet énekel majd, és olyan örökzöldeket is hallhatnak, mint a Rozog a ház Eszményi Viktória 1975-ös felvétele. Megnézzük majd, hogy milyen időjárás várható a hét első napjaiban, lesz névnapos köszöntés, és egy kis összeállítás, ahogy szokott, a híres születésnaposokról, nem sokára pedig kalendárium. Most Gáti Pál előadásában a Volt-e már szívedben fájdalom kezdetű nóta. Berki Péter és zenekar a kísér, kérem, hogy ma is tartsanak velem, ígérem, nem bánják meg. Derűs napot, jó reggelt!

szemekig. Tudod, mi más az a régi, az a csodaszép. Húz csak még, úgy, mint rég. Három napig tartson ez az ünnepség. Csak itt az a szép, hogy a szemekig.

0: és akkor szól majd a legszebb nóta, halak színhely az a kis kési.
1: Dankó Rádió. Máté Szalkán FM 104,5. A Magyar Zene Rádiója.

0: 3 percen múlt, 6:45, jó reggelt.
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1493-ban ezen a napon 6. Sándor pápa ediktumában felosztotta az új világ már felfedezett és felfedezésre váró területeit a spanyolok és a portugálok között. Szintén május 4-én rendezték Angliában az első Epsomi derbit 1790-ben. A Bourbon restauráció Franciaországban 1814-ben kezdődött ezen a napon, az Elba szigetére száműzött Napóleon után 18. Lajos foglalta el a trónt. Ahogy említettem már néhány perccel ezelőtt a gramofon elődjét ezen a napon szabadalmaztatták az Egyesült Államokban 1886-ban, míg a milleniumi ünnepségek keretében 1896. május 4-én első Ferenc József jelenlétében megnyílt a műcsarnok a budapesti Városligetben. Al Capone, a chicagói alvilág koronázatlan királya és a legismertebb gangster, Amerika első számú közellensége megkezdte adócsalásért kiszabott börtönbüntetésének letöltését 1932-ben, míg 49-ben balesetet szenvedett a kor egyik legjobb labdarúgó csapatát, az olasz Torinót szállító repülőgép csak 2 játékos élte túl ezt a katasztrófát. A Grammy-díjakat 1959-ben ezen a napon adták át első alkalommal, míg Nagy-Britannia első női miniszterelnöke, a konzervatív párti Margaret Thatcher 1979-ben ezen a napon lépett hivatalba. Esztergomban 1991. május 4-én temették el Mindszenti József bíboros érsek Herceg Prímás Mariazellből hazahozott hamvait, míg II. János Pál pápa személyében az 1054-es egyház szakadás óta először járt Görögországban katolikus egyházfő 2001-ben, 2007-ben pedig, ez egy szomorú emlék, Budapesten a szénatéri bankfiókban túszakat ejtett egy fegyveres rabló, végül a kommandósok lőtték agyon. Ez volt az első pénzintézeti túszejtés amúgy Magyarországon, ne is legyen amúgy több ilyen. Gramofon felvétel.

hogy én legyek örökre a párom. Hogyha szeretsz,

De ha engem nem szeretnél, sose nyíljon orgona az ágon. Sose legyen többé tavasz, s minden áldás százátokká váljon. Tudd meg te is, hogy mit jelent tavasz nélkül járni,

Koranyári idővel indul a hét, és bár a hőmérséklet nagyjából hasonló marad, azért a hét közepe táján némi nemű csapadék is érkezik. Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják. Ma akár 26 fokos délutáni felmelegedés is lehet. Mondjuk volt már ennél melegebb, 2018-ban több mint 32 fokot mértek edelényben. Na de térjünk vissza május 4-éhez, és nézzük a mai névnaposainkat. Ők amálok, bulcsúk, kocsárdok és szilvánuszok, fő névnaposaink pedig a Mónikák és a Flóriánok. A Mónika eredete vitatott, leginkább valószínű, hogy kartágói eredetű, ebben az esetben istennőt jelent. Ha görög az eredete, akkor magányos, ha pedig latin, akkor intőt, illetve figyelmeztetőt jelent. A Flórián a latin Florianus rövidülése, virágos, virágzó. Ezt jelenti. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek. A következő Bangó Margit felvétellel. Veled vagyok még gondolatban a dal címe. A 100 tagú cigányzenekar működik közre.

0: Egy perc múlva lesz 3:47. Jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres születtei.
0: Ezen a napon született az az olasz hangszerkészítő, aki a Mediciek udvari hangszerkészítője volt, és neki tulajdonítják a zongora feltalálását, bizonyos Bartolomeo Cristofori 1655-ben született ezen a napon. Johann Friedrich Herbart, ő német filozófus, pedagógus volt, 1776-ban született, május 4-én. A nevelés tudományt alapozta meg ő tudományos módon még a 19. században, és részben a pszichológia tudományának történetére is hatást gyakorolt az ő munkássága. Szintén ezen a napon született Margaret Durrell, brit írónő, 1920-ban, nem véletlenül ismerős a neve, Gerard Durrell író húga amúgy, és szintén május 4-i születésű, de 1925-ben született az aranycsapat hátvédje, Buzánszky Jenő is. Az én nagy szerelmem az Oscar-díjas Audrey Hepburn, nincs nála szerintem csodálatosabb színésznő. Persze lehet velem vitatkozni, 1929-ben született, május 4-én Juhász Előd, zenetörténész, műsorvezető. Gondolom, nagyon sokan emlékszünk az ő műsoraira, 1936-ban született. Ezen a napon Robin Cook, rendkívül népszerű bestseller szerző, orvos krimi témájú regényeit gondolom nagyon sokan olvasták, olvassák, 1940-ben született, ezen a napon 44-ben a Kossuth és Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész, a nemzet művész, egy igazi zseni, Huszti Péter. Éppen a napokban mutattam a kollégáknak a Csak a szépre emlékezemet, az ő előadásában valami elképesztően szépen is énekel amúgy Huszti Péter. Szintén május 4-i születésű Piazadóra, rá is gondolom nagyon sokan emlékeznek, a 80-as évek népszerű sztárjáról van szó. Ő 1954-ben született, és ma ünnepel egy másik zseniális színésznő, Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész, Igó Éva neki is, és önöknek is, amennyiben ma ünnepelnek, nagyon sok boldogságot kívánok, és jó egészséget. Isten éltesse mindannyiukat. A Grease című musicalből szól most a következő részlet önöknek. Belehalok Berkes Gabriella és Szamor György előadásában.

marina, csak egy kis karcsú szöszke ballerina. A jobb szélről az első volt a sorba, s én vágyakozva néztem mindig ő. Ha esténként a kiskapuba lestem, csak némán álltam, szólni sosem mertem. De csillagfényes forró nyári este, így sóhajtoztam a

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Úgy elszaladt az idő, mindjárt 7 óra, kapcsoljuk a Kossuth Rádió reggeli krónikáját, pedig a Bergendi felvételét játszom. A következő zenei óra Kapi Gábor előadásában egy kisebb csárdás csokorral indul. El kell menni katonának, ez a vonat most van indulóban. Mindkét nótát hallhatják majd Baranyi István és zenekar a kíséretével. Maradjon velem továbbra is.

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Ezen a héten újra stúdiókoncerttel jelentkezünk. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön, május 7-én Benedek Fi Katalin énekművész és Karcagi János magyar nóta énekes látogat el ide hozzánk a Dankó Rádió stúdiójában. Hogy igazán remek legyen a hangulat, Lakatos Miklós prímás és cigány zenekara csatlakozik énekes vendégeinkhez. Újra felcsendülnek a legnépszerűbb magyar nóták egy teljes órában, élőben, egyenesben a rádióban, és persze kövessenek minket a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is, tehát most csütörtökön, május 7-én 13 órától jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt, a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
0: Stúdiókoncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Ahol kétszer kell fel a nap, egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán és a Dunavördön.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
4: 7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 4-én hétfőn, a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
3: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Rendszerváltó népünnepét rendeznek szombaton a parlament előtt az új országgyűlés alakuló ülése után.
6: Kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról közép és emelt szinten.
5: Súlyos csapadék hiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak. Közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Mondjuk a részleteket. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök bejegyzése szerint az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton 10 órakor kezdődik. Délután a miniszterelnök megválasztását, eskütételét és beszédét követően a Kossuth téren díszszemlével és zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepének nevezett program. Mészáros László összeállítása.
7: Az Országházban tartott első sajtótájékoztatóján beszélt Magyar Péter egy rendszerváltó népünnepéről, amelyet az új parlament megalakulására és miniszterelnöki beiktatására időzítenének.
8: Az alakulőülés napjára és a miniszterelnök személyének a megválasztásának és eskütételének a napjára mi szeretnénk egy nagy országos nyilvános rendezvényt hirdetni ide a Kossuth térre.
7: Magyar Péter vasárnap a közösségi oldalán jelentette be, hogy a megválasztását követő rendszerváltó ünnep helyszíne a Kossuth tér és a parlament előtti rakpart lesz. A leendő kormányfő kiemelte, hogy a rendszerváltás utáni országgyűlés alakuló ülése 10 órakor kezdődik, és végigkövethető lesz kivetítőkön. Megválasztása, eskütétele és beszéde 15 óra körül kezdődik. 16 órától pedig díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepély a Kossuth téren. Magyar Péter bejegyzésében úgy fogalmazott, megválasztása után egy fergeteges bulival lépünk át a rendszerváltás kapuján.
5: Rendszer záró örömkoncertet hirdetett a Lánchíd lábához Karácsony Gergely főpolgármester péntekre, egy nappal az új országgyűlés alakuló ülése előtt. Magyar Péter egy kommentben udvariatlannak és károsnak nevezte az időpontot és a helyszínt.
6: Az ügy kapcsán a főpolgármesteri hivatal az Indexnek azt írta, az eseményt azért tervezik péntekre, hogy ne zavarja az új országgyűlés szombati megalakulását kísérő eseményeket. Hozzátették, a felvetéseket megfontolva keresik a mindenkinek megfelelő megoldást, amelyről időben tájékoztatást adnak.
5: Bán László, Bot Miklós és Vinyánszky Attila is lemondott a Nemzeti Kulturális Alapbizottságában betöltött tagságáról. Miután kiderült, hogy a szervezet felügyelőbizottsága elől eltitkolva 10 milliárd forint közpénz jutott pártközeli szervezeteknek és hírességeknek.
6: A Szépművészeti Múzeum főigazgatója a Válasz Online-nak adott interjúban hangsúlyozta, hogy lemondásával a folyamat vállalhatatlanságát kívánta jelezni. Bán László szerint a bizottságot átverték. Szintén a Válasz Online-nak a Hagyományok Házát vezető Bot Miklós úgy fogalmazott, hogy nem kíván szakmai legitimációt adni olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltételei sérült. Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója a Blicknek erősítette meg, hogy lemondottságáról. A portálnak azt mondta, hogy döntését sokkal korábban hozta meg, mint az nyilvánosságra került. Tar Zoltán, leendő kulturális miniszter az ügy kapcsán ígéretet tett arra, hogy a teljes NKA hálózatot átvilágítják.
5: Közben a leendő egészségügyi miniszter lemondásra szólította fel Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztert.
6: Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, ha az NKA pénzek kiosztásánál jogsértés történt, akkor nem csak politikailag és erkölcsileg, hanem a jog előtt is felelnie kell. Hozzátette, vége kell legyen a következmények nélküli Magyarországnak.
5: Orbán Viktor már 2009-ben megjósolta a rendszere határait, erről a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója beszélt az Index videós podcastjében. A műsorban a NER megrendülését, a Tisza párt felemelkedését és a magyar politikai tér átrendeződését vizsgálták. Csizmadia Ervin úgy látja, hogy a Fidesznél rövid távon belső harcok és átrendeződés következhet.
6: A politológus szerint a digitális forradalom miatt felgyorsult a politika dinamikája. Úgy fogalmazott, a Fidesz azért bukott el, mert Magyar Péter színre lépése szétzilálta a kormányfő által 2010 óta őrzött centrális erőteret. A szakértő emlékeztetett, Orbán Viktor a 2009-es Kötsei pikniken leszögezte, hogy ez a modell csak addig működőképes, amíg sikerül elejét venni a duális erőtér kialakulásának.
9: Ő tudta azt, hogy előbb-utóbb előállhat az a helyzet, hogy a centrális erőtér arabjai megrendülnek, ráadásul ő időhatárokat is mond ebben a beszédben. Ő 15-20 évet mond. Tehát bizonyos értelemben azt kell mondjam, hogy reál politikus volt ebből a szempontból.
5: Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, mondta Volodymyr Zelenszky azok után, hogy egyeztetett a szlovák miniszterelnökkel.
6: Az ukrán elnök szerint Pozsony felajánlotta, hogy megosztja Kijevvel Szlovákia uniós csatlakozási folyamatának tapasztalatait.
10: Nagyra értékeljük, hogy Szlovákia lépéseket tett az európai támogatási csomag blokkolásának feloldásáért. Erős kétoldalú kapcsolatokra van szükségünk Szlovákiával, még úgy is, hogy vannak véleménykülönbségek. Megvitattuk egy találkozó lehetőségét, és azt, hogy közösen dolgozunk kormányzati szinten. Utasítottam a stábomat, hogy kezdje el kidolgozni a részleteket.
5: Robert Fico annyit közölt, hogy baráti együttműködés kialakítására törekszik Ukrajnával, és már ma személyesen találkozik Volodymyr Zelenszkijjel Jerevánban.
6: A Politico a napokban arról írt, hogy Brüsszelben már nincs napirenden Ukrajna gyorsított csatlakozása. Helyette egy kedvezményekből álló csomagot készítenek elő. Ez azt jelenteni, hogy Ukrajna része lehet a közös piacnak, és részt vehet több uniós támogatási programban.
5: Az új Tisza kormánynak meg lesz a többsége a parlamentben, így adminisztratív akadálya nem lesz azon döntések meghozatalának, amelyek az uniós pénz hazahozatalához szükségesek. Erről beszélt az Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégiai Kutatóintézet munkatársa.
6: Máté Réka Zsuzsánna mindezt annak kapcsán mondta, hogy Magyar Péter, leendő miniszterelnök, a brüsszeli egyeztetését követően kifejtette, nem kell hazánk érdekeivel ellentétes feltételeket teljesíteni, ezért hamarosan érkezni fognak az uniós források Magyarországra. A szakértő ugyanakkor úgy fogalmazott, ahhoz, hogy hazánk hozzáférhessen bizonyos forrásokhoz, a határidő nagyon szűkös, pedig rengeteg feltételt kell teljesíteni.
11: Az Európai Bizottság és az Európai Bíróság számára a legfontosabb szempont az egységes piac megléte. Az egységes piac viszont nem tűri el azt, bizonyos tagállamokban kicsit más szabályok legyenek. Tehát, hogy alacsonyabb legyen az üzemanyagár, vagy hogy bizonyos szolgáltatások ne ugyanolyan drágák legyenek, mint például Németországban vagy Hollandiában.
5: Újabb lendületet vettek az állampapírvásárlások. A választásokat követő egy hétben csaknem 100 milliárd forint értékben adtak el különböző állampapírokat. Egy héttel korábban ez az összeg a 60 milliárd forintot sem érte el. A lakosság számára a kockázat és a kamatadómentesség a legfontosabb.
6: Jelenleg a fix MÁP a sláger papír, mert a jelenlegi inflációs környezetben a 7%-os éves kamat komolyabb reálhozamot jelent, mondta Tóth Levente, pénzügyi elemző.
12: A legnépszerűbbnek most a fix MÁP számít, hiszen ez 7%-os kamatot ad, és ez, ha megnézzük az inflációt, ami jelenleg 2% alatt van, ez több mint 5%-os nyereséget jelent, tehát reál kamatot jelent, pénzromlás fölötti kamatot jelent, és ráadásul ezt még adómentesen kapják meg a befektetők, hiszen az állampapír után nem vonnak esziát és szoszkút sem.
5: Kezdődik az érettségi időszak. A végzősök idén is írásban felelnek először, ma magyar nyelv és irodalom tudásukról adnak számot, a vizsga 9 órakor kezdődik. Holnap a matematika, szerdán a történelem, majd pedig az idegen nyelvek következnek.
6: Idén összesen 148 ezeren tesznek érettségi vizsgát. Az oktatási hivatal elnöke kiemelte, a tavalyihoz képest nőtt az emelt szinten vizsgázók és az előrehozott érettségi teljesítők száma. Brassói Sándor elmondta, a vizsga követelményekben nincs változás, és minden adott ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen az idei érettségi időszak.
13: A várható összes vizsgaszám mindent egybeszámítva az közel 400 ezer, tehát 396.416 darab, ugye ez óriási nagy szám, amit az ország 1170 helyszínén fognak megszervezni kormányhivatalokban, középiskolákban, és mintegy 3360 érettségi vizsgabizottság működik közre ebbe.
5: Sokan döntöttek az utazás mellett a május 1-i hosszú hétvégén. A szállodákban itthon szinte mindenhol teltház volt.
6: Kis Robert Richard, turisztikai szakújságíró elmondta, a turisták élményeket keresnek, így nagyon kedvelt helyszín Észak-Kelet Magyarország, de rengetegen mentek a Balatonra is.
14: A balatoni hajózás is nagyon komoly forgalmat bonyolít általában a május 1-i időszakban. Most sem volt ez másképpen. Fonyód és Badacson között is fél óránként jártak ugye a járatok, de ezen kívül a kompot is bőven használták, és örültünk annak, hogy végre a magyar tengerpartját már ebben a szezonban jó, kellemes napsütésben felfedezhetjük. Budapestre pedig jöttek a külföldi turisták nagyon-nagyon nagy számban.
5: Súlyos csapadék hiány sújtja az országot. A mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak, közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb.
6: Budapesten az Ínségszikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei duzzasztással próbálják megorvosolni a helyzetet, mondta a Szegi Attila szóvivő helyettes.
15: Mi azt tudjuk tenni, és ezt tettük már télen is, hogy ahol erre lehetőségünk van, ahol területek állnak, illetve a csatornáinkban, ahol duzzasztani tudunk, ott visszatartottuk a vizet. Jelenleg mintegy 600 millió köbméter víz az, amit a duzzasztott tereinkben, tározóinkban megtartunk, illetve ahol lehet, ezt kiengedjük ugye a tájba.
5: Kiskorúakról, köztük egy magyar gyermekről készült szemérem sértő felvételeket talált a brit rendőrség egy pécsi férfi telefonján. A magyar sértett azonosításához a brit hatóságok a Nemzeti Nyomozóiroda segítségét kérték.
6: Az NNI megtalálta a kislányt, aki a felvétel készítésekor még csak 8 éves volt. A férfit Budapesten fogták el, a bíróság azóta le is tartóztatta. Közben kiderült, hogy hasonló bűncselekmény miatt egy másik már bírósági szakaszban lévő eljárás is folyik az 50 éves férfi ellen. Bérces Viktor, büntetőjogász, egyetemi docens a közmédiának azt mondta, a gyermekpornográfia kiemelten veszélyes a sértettekre, ezért mindenhol szigorúan büntetik.
16: A gyermekpornográfia büntetendőségének a célja a 18 évet be nem töltött személyek egészséges testi és lelki fejlődésének a védelme. Ezt egyébként valamennyi európai államban szigorúan büntetik, és a jogalkotó célja ezzel kettős. Egyrészt az, hogy ezeknek a személyeknek a személyiségi jogait és az emberi méltóságát védje, másrészt pedig az, hogy az elkövetőket elrettentse attól, hogy akár saját élvezet céljából, vagy akár anyagi haszonszerzés céljából ilyen felvételeket készítsenek, vagy pedig terjesszenek.
5: Ismét egy hetes közlekedésbiztonsági akció kezdődött, itthon most elsősorban a teherautókat és a buszokat ellenőrzik.
6: A Roadpool akciójában többek között a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, valamint a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják.
3: Autós percek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-as autóút és a 11-es főút csomópontjában. Szentendre irányából a körforgalomba térve egy autó akadályozza a forgalmat. Telítettek a sávok a Budapest felé vezető utakon. Lassulásra, torlódásra kell számítani. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve a 60 és Bakk között kiépített terelésnél. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Leányfalu és Budakalász között, a 31-es főúton Maglót környékén, valamint az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti térségében.
5: Fővárosi információkkal folytatjuk.
17: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten egy műszaki hibás jármű foglalja el a buszsávot az Üllői úton befelé az Ecseri útnál. A 79-es trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Cserhát utca megállót egy szabálytalanul parkoló jármű miatt. Ma reggel 9 és délután 3 óra között a Hungária körúton a Rákóczi út felé az Ajtósi Dürer sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot, mert javítják az útburkolatot. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
3: Időjárás jelentés.
6: Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, este 12-19 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
5: Ez volt a Krónika 7-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Ez a Donkó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. 2026. május 4-e van, hétfő, lassan 4 perccel, 4-8 után köszöntöm Önöket a mikrofonnál. Hajdú Tibor. Ma van Flórián napján, a tűzoltók napja, erről majd néhány gondolat hamarosan. Lesz kirándulás is természetesen, úgy nagyjából bő 20 perc múlva egy újabb kis településre. Az óra végén pedig a hét jeles napjairól dr. Juhász Katalin néprajzkutatót hallhatják. Szerelem, szerelem énekli majd ezt a csárdás. Szőlősi emese nem sokára. Mindig szép a nyíló virág, hallhatjuk Szász Kati előadásában. Játszom részletet a Jekyll és Hyde című musicalből. Dancs Anna Mari és Gubik Petra lesz, aki énekel. Valami kis szerelem Fényes Szabol szerzeményét pedig Farkas Bálint jóvoltából hallgathatjuk meg. Elsőként egy Zárai Vámosi felvétel, a Kár összeveszni velem című dal. Tartsanak továbbra is velem. Derűs napot, jó reggelt!

0: álmaink a ragyogóját.
1: Ha nem, hogy nincs vége, most kezdődik a Dálidú igazán, de is napot jöveget kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Május 4-e van, Szent Flórián a tűzoltók, kéményseprők és a tüzes mesterségek védőszentjének napja. Hivatalosan is Magyarországon a tűzoltók napja, ugye az a történelmi háttér, hogy Flórián római katonatisztként keresztény hite miatt vált vértanúvá, egyrészt nem volt hajlandó megtagadni hitét, másrészt nem volt hajlandó elpusztítani a keresztényeket. Nem csak a hivatalos, hanem az önkéntes tűzoltók napja is a mai, és képzeljék el, az első és azóta is folyamatosan működő önkéntes tűzoltó egyesület Kőszegen alakult, mégpedig Széchenyi Ödön kezdeményezésére 1868, mindjárt nézem a pontos dátumot, augusztus 23-án, és ma is aktív, közel 100 taggal rendelkezik. Hamarosan egy Kőszeg melletti kis településre látogatunk majd el, gondolatban, addig Csepregi Éva énekel folytatásban. A dal címe Szerelem.

0: 7 perc múlva 3:48.
1: Hencidától Bonsidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó rádióban.
0: Zackenbach, azaz Czá község Vas megyében, a kőszegi járásban találjuk, Szombathelytől 25, Kőszegtől pedig 6 kilométerre a kőszegi hegység keleti lábánál fekszik, csak közúton tudjuk megközelíteni. Területén pedig már a római korban is laktak emberek, erről tanúskodnak a határában előkerült római kori sírok. A 8. század végéről származik az a két frank szárnyas vasláncsa, melyet szintén ott találtak. A település először 1279-ben szerepel fennmaradt dokumentumban. Kezdetben a velemi Szentvidvár tartozéka volt, majd a Rohonci uradalomhoz tartozott. A 13.-14. században a németújváriak birtokolták, a későbbiekben pedig Mátyás király tüzérmestere, bizonyos Morgenwerder Jakab, a Baumkirchner család, majd a Batthyányak voltak a birtokosai. A török elpusztította 1532-ben, de a velük szemben álló keresztény sereg is felgyújtotta kétszer is, 1573-ban is, 1606-ban is. A községre súlyos csapást jelentett a 19. század második felében pusztító filoxéra járvány. Ekkor a gyümölcstermesztésre, mindenek előtt a gesztenye termesztésre állt át a lakosság, illetve a falu északi részén működő kőbánya, illetve a fakitermelés is segítette a lakosok megélhetését. Még egy szomorú és a közelmúlt történelméhez kapcsolódó esemény, hogy 2009-ben nyáron volt egy másfél napos esőzés, ezt követően a kőszegi hegységből a falura lezúduló árvíz több utat és hidat is megrongált. Hála az égnek, a cáki pince sor érintetlen maradt, ez ami egészen elképesztő gyönyörű, egy valódi időutazás, hogyha ide ellátogatunk. 18.-19. század ilyen talpgerendás, boronafalú, zsupfedelű épületek, ezeket kezdetben bor, később gyümölcs tárolására is használták, egészen elképesztő itt sétálni közöttük. A Szent Péter és Pál római katolikus templomot is feltétlenül érdemes felkeresni, és hát a környezet az valami egészen elképesztő. Czák és környéke is része a kőszegi tájvédelmi körzetnek, mely alapító tagja az Írottkő Naturparknak. Óriási kirándulásokat lehet tenni itt a környéken. Ajánlom is, hogy keressék fel Czákot, beszélgessenek az itt élőkkel, ismerkedjenek. Kedves czákiak, önöknek pedig köszönöm, hogy egyre többen a Dankó rádiót hallgatják. Ezt súgták nekem. Önöknek szól a folytatásban részlet a Jekyll és Hyde című musicalből. A dal címe Csillagok idején, előadója Dancs Anna Mari és Gubik Petra. Fejfer Gyula vezényli a Budapesti Operett Színház zenekarát, énekarát és musical együttesét.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Nem sokára a hét jeles napjairól dr. Juhász Katalin néprajzkutatót, addig a titanikos My Heart Will Go On Celine Dion világslágerét fújja Csepregi Gyula. 8 órakor hírek következnek, nem vagyok ideges, fő a nyugalom, Korda György felvétele forog a következő zenei óra elején. Tartsanak velem továbbra is!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Tűzre, vízre vigyázzatok, hogy kárt ne valjatok, amitől az Úristen minket megmentsen. Elmúlt már 9 óra.
2: Egy általánosan ismert, úgynevezett bakterénekkel köszöntöm kedves hallgatóinkat Szent Flórián napján. Éjszakánként régen minden településen volt éjjeli őr, más néven bakter, aki ezzel az énekkel kezdte szolgálatát. Ha netán valahol tűz ütött ki, ami a nyílt tűzhelyek korában egyáltalán nem számított ritkaságnak, akkor még idejében tudta riasztani az embereket, mielőtt a tűz az egész falut elpusztította volna. A könnyen lángra kapó, nádfedeles házak esetében ez gyakran megesett. Erről énekelt Borsai Ilonának 1969-ben a szuhai Végkos András tűzoltó parancsnok.
3: Tűz van a faluba, falu végén szépen szól a muzsika. Babám, háza gyullad ki, én is megyek oltani. Ha eloltom, megölelés, megcsókol a galambom.
2: Persze minden más is kigyulladhatott, csárda, cserjény, hodály, vagy például a kecskeméti gyufagyár, ahogy azt a Jászszent Lászlói Pruvics Flórián is megénekelte 1976-ban.

A mai nap névadója Szent Flórián volt az, akinek leggyakrabban kérték közbenjárását a tűzveszély elhárításáért. A mai Felső Ausztria területén született Florianus, Diocletianus császár idején a római hadsereg erőt parancsnoka volt. A legenda szerint, amikor egy hatalmas tűzvész tört ki, Florianus csodálatos módon egyedül fékezte meg a lángokat, megmentve katonáit a biztos tűzhaláltól. A keresztény üldözések alatt elfogták Florianus 40 katonáját is, de ő azonnal a védelmükbe vette őket, és magát is kereszténynek vallotta. Erre őt is kénpadra vonták, majd halálra ítélték. A bíró megparancsolta, hogy saját katonatársai vessék a folyóban malomkővel a nyakában. Ők ezt megtagadták, ezért egy újonc hajtotta végre az ítéletet, aki nyomban megvakult, ahogy a zuhanó test után nézett. A szent holttestét egy özvegyasszony emelte ki a vízből, és eltemette. A zarándok helyé vált sír fölé épült a Linztől délre található híres Szent Flórián apátság. Mivel Flórián folyóban halt mártírhalált, nem csak a tűz, hanem az árvizek elleni védőszentként is tisztelték. Szent Flórián napja régóta a tűzoltók ünnepe. A tűzoltó egyletek veszélyben edzett, összetartó közösségek, akik saját dalokat is alkottak közismert népdalok átalakításával. Ilyet hallunk most a híres népművész Nácsa Jánostól, aki Dévaványán maga is tűzoltóként dolgozott.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
3: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
2: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A hólyagrák hazánkban az 5. leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
5: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az 5 hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Haditengerészeti kíséretet biztosít az Egyesült Államok az arab öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt ma kezdődik. Az elnök beszámolt arról is, hogy pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal. Közben újabb támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. Egy tartályhajót találtak el ismeretlenek, a legénység nem sérült meg. Az Egyesült Államok mától 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személyi és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának elnöke úgy véli, a lépés azt bizonyítja, hogy az Egyesült Államok megbízhatatlan kereskedelmi partner. Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszer záró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre, és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. A főpolgármester hozzátette, a Hála nektek elnevezésű rendezvény egy gesztus, amely mindazoknak szól, akik az elmúlt 16 évben kiálltak a közös ügyekért. Ma kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás, a köztestület elnöke köszönti a jelenlévőket, majd Magyar Péter leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket Monok István, az MTA doktora előadásában. Ma kezdődik a tavaszi érettségi. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak holnap reggel 9 órától. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az írásbelik május 22-én fejeződnek be. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV ESJ-a felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kezdeményezettekhez. Napos száraz idő valószínű, a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, este 12-19 fok várható.
0: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. május 4-e van, hétfő, 7 perccel múlt, 8 óra. Hajdú Tibor vagyok, remélem kellemesen telik a reggelük, és bízom benne, hogy velem tartanak a folytatásban is. Lehet, hogy nem hallották még ezt a történetet, amikor is egy mentőorvos nyílt utcán nyílt szívműtétet hajtott végre. Az egészségpercekben engedjék meg, hogy erről egy kicsit áradozzam, mert ez valami egészen döbbenetes. Lélek jelenlétről és természetesen szakmai felkészültségről is ad bizonságot. Lesz majd sütésfőzés 3-4-9 környékén, és olyan muzsikákat hallgatunk, mint a Még azt mondják, Picike babám Kollár Katalin előadásában, vagy Az utcára nyílik a kocsmajtó, Karcagi Nagy Zoltán énekel. A Baselán jó voltából világ zenét is hallhatnak majd, az Eddától a Lelkünkből című gigantikus láger dallamai is felcsendrülnek, majd elsőként Csárdás, Kék a kökény, Recece, Csala Judit énekel Sárközi Bélai zenekar a kíséretével. Kérem, hogy tartsanak továbbra is velem. Derűs napot, jó reggelt!

0: Ezért 90.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Legyen a következő másfél-két perc a magyar mentősök, orvosok, légimentők dicsérete, egyfajta óda hozzájuk, hiszen egészen hihetetlen, ami történt, bejárta a sajtót, lehet, hogy önök is találkoztak már vele, hogy az ezt megelőző vasárnapon a légimentők hívást kaptak, hogy egy szíven szúrt férfihoz kell azonnal repülniük, és egészen véletlenül egy bizony

Régnek és hál' az ő szakmai tapasztalatának, amit az onkológiai sebészetben szerzett, kérem tisztelettel a helyszínen nyílt utcán, a steril műtői háttér, a modern gépek és asszisztencia nélkül megnyitotta a férfi mellkasát, még kimondani és belegondolni is hihetetlen, és 7 perc alatt összevarta a közben dobogó szívet, ezzel stabilizálta a beteg állapotát a további ellátáshoz. Talán önök is látták, ha nem, akkor érdemes rákeresni az interneten arra fotóra, ahol a főorvos mellette a 2 légimentő, és természetesen az arcát eltakarva a beteg, de láthatóan jó állapotban egy győzelmet mutató karral néz a kamerákba, egészen hihetetlen. Gratulálunk, még egyszer mondjuk el a nevét dr. Dubócki Zsoltnak és munkatársainak, egészen különleges teljesítmény.

néző. Az igaz, az igaz.

hidegen csókol. Lehet, hogy emiatt pusongok én, vagy tán egy mindennél hűvösebb szótól.

Világzene a Dankor Rádióban, a folytatásban a Baselán együttes 2022-ben alakult. Az autentikus magyar népzenét keverik balkáni ritmusokkal, erdélyi, roma cigányzenével, a Fonó felfedezettje díjat nyerték el a tavalyi esztendőben, és a nemzetközi sikerek sem maradtak el, ugyanis a kifejezetten rangos Transglobal World Music Chart nemzetközi toplistájának legjobb 20 albuma közé válogatták be a Titkon című második lemezüket idén. Márciusban jöjjön a folytatásban a Vékony Deszka Kerítés, tehát a Baselán zenekar előadásában. Este 9-től pedig minden nap még több világzene, Népek Dalai című műsorunkban a Dankó Rádióban.

0: kezem, szervusz, babám. Gyors vonat, sebes vonat, valahol megáll, ha megáll, nyújtom a jobb kezem, szervusz, babám.
1: Cák volt ma a naptelepülése, gondoltam, hogy készítsünk valami a tájegységre jellemző ételt, mondjuk cáki rostélyost. Ez most vicc volt. Kőszegi borlevest fogunk készíteni majd. Nem sokára a Dankó Rádióban, Derűs napot kívánok, most az Edda felvételét játszom. Ez a lelkünkből.

0: 3:49 van.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Gyerekek már iskolában, óvodában, úgyhogy bátran készíthetünk, persze most is csak gondolatban, kőszegi borlevest, amelynek a lényege, hogy mivel a tájegységre jellemző borok igen népszerűek, ezért érdemes ebből elkészíteni, nagyjából egy palackra van szükség. Hozzá 2-3 deci víz vagy húsleves alaplé dukál, 5-6 tojás sárgája és majd egy kis fehérje is kell, hogyha tojáshabbal szeretnénk kínálni. Kevés cukor, ez olyan 4-5 evőkanálat jelent. 1-2 deci habtejszín, a fűszerek pedig fahéj, néhány szem szegfűszeg és egy citrom reszelt héja. Lehet egy teáskanál keményítőt is keverni majd a főzetbe, illetve egy kevés vaníliás cukorral és mazsolával is meg lehet bolondítani, de ez teljesen opcionális. A lényeg, hogy először a bort egy fazékba öntjük, a vízzel vagy az alaplével összekeverve, mehet bele a cukor, a fahéj, a szegfűszeg és a reszelt citromhéj, felforraljuk, utána még alacsony lángon, nagyjából 5-10 percig kell főzni, hogy az ízek egy kicsit összeérjenek. Jön a sűrítés, a tojássárgákat a tejszínnel és a kis keményítővel egy külön tálban csomómentesre keverjük, és hogy a tojás ne csomósodjon össze, a forró borból mindig 1-2 merőkanállal, így folyamatos keverés mellett adunk a tejszínes tojásos keverékhez. Jön a készrefőzés, a melegített tojásos keveréket nagyon lassan, folyamatosan habverővel kevergetve öntjük vissza szépen a fazékba, és takaréklángon kevergetve addig melegítjük, amíg egy kissé besűrűsödik a levesünk, de ne forraljuk tovább erősen, mert akkor a tojás ki tud belőle csapódni. Azonnal melegen tálaljuk, és ahogy mondtam, habgalúskát készíthetünk hozzá. Ez nagyon egyszerű, tojásfehérjéből cukros habot verünk, és a forró leves tetejére szaggatjuk tálalás előtt. Jó étvágyat kívánok hozzá! Jó muzsikát kínálok mellé, a Mennyasszony tánc című Klezmer operettből hallhatják a duettet. Sose legyen más, csak te legyél a címe. Siménfalvi Ágota és Mészáros Árpád Zsolt énekel. A kíséretet a Budapest Klezmer Band adja.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Berki Péter és zenekarra felvétele zárja ezt a zenei órát. 9 órakor következnek a hírek. Sárgát virágzik a repce. Ez a csárdás nyitja a következő zenei órát. Laki Péter az előadó, ifjabb Berki Béla és zenekar a kísér majd.

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Ezen a héten újra stúdiókoncerttel jelentkezünk. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön, május 7-én Benedek Fi Katalin énekművész és Karcagi János magyar nóta énekes látogat el ide hozzánk a Dankó Rádió stúdiójában. Hogy igazán remek legyen a hangulat, Lakatos Miklós prímás és cigány zenekara csatlakozik énekes vendégeinkhez. Újra felcsendülnek a legnépszerűbb magyar nóták egy teljes órában, élőben, egyenesben a rádióban, és persze kövessenek minket a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is, tehát most csütörtökön, május 7-én 13 órától jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt, a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
0: Stúdiókoncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
3: Andri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
4: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Ezekben a percekben kezdődik a tavaszi érettségi. Ma magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az írásbelik május 22-én fejeződnek be. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszerzáró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre, és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. A főpolgármester hozzátette, a Hála nektek elnevezésű rendezvény egy gesztus, amely mindazoknak szól, akik az elmúlt 16 évben kiálltak a közös ügyekért. Ma kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás, a köztestület elnöke köszönti a jelenlévőket, majd Magyar Péter leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános dísz ünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket Monok István, az MTA doktora előadásában. 25%-ra emelte mától az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat az Egyesült Államok. Az amerikai elnök a döntést azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Donald Trump hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. A német kancellár szerint nem meglepő, hogy Washington csökkenti a Németországban állomásozó katonai csapatai létszámát. Friedrich Merz egy televíziós interjúban hangsúlyozta, Donald Trump amerikai elnök megígérte, hogy az amerikai jelenlét ezután biztosított lesz az országban. Sajtóhírek szerint az amerikai hadügyminisztérium mintegy 5000 katonát von ki Németországból. Trump elnök pedig ismét arra szólította fel az európai országokat, hogy vállaljanak nagyobb részt saját biztonságuk szavatolásában. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV ESJA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők, többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, késő este 12-19 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
0: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. 2026. május 4-e van, hétfő, lassan 6 perccel múlt 9 óra, egy nappal vagyunk anyák napja után. Hajdú Tibor vagyok, remélem, hogy kellemesen telt eddig a reggelük, és bízom benne, hogy velem tartanak a folytatásban is. Édesanyám, te jó asszony! Ezt a nótát választottuk e heti nóta üzenetünknek. Kós János előadásában meg is hallgatjuk, engedjenek meg néhány gondolatot hozzáfűznöm. Csicsak rózsám, hallhatják majd egy felvételről Lukács Anita és Vadász Zsolt előadásában. Az örökzöldek között lesz majd Illés, Delhusza John Schlager, játszik az Omega és énekel Szécsi Pál, valamint hallhatnak Dankó klubos felvételeket is, örökzöld átitatokat cigánzenekari kísérettel. Elsőként részlet a Mágnás Miskából, a Cintányi Nyíros Szudarvilág, Oszmar Marika és Peller Károly az előadó, Rónai Pál vezénnyel, közreműködik az Operaszínál zenekara, énekkara és musical együttese.

0: hét nóta üzenete. Magyar nóták és az életünk. Hajdú Tibor gondolatai.
1: Édesanyám, te jó asszony, erre a hétre választott nótánk címe. Ez milyen időtálló nóta, ez valami egészen hihetetlen. Kicsit úgy hat, mint egy későn kimondott, de őszinte vallomás, amikor már felnőttként távol az otthontól rádöbbentünk, hogy mennyire hiányzik nekünk édesanyánk szeretete. És ebben a nótában is benne van egy kicsit az, amit szerintem sokan éreztünk. A bűntudatot, a hiányt és a hálát, az aggodalmat, hogy anyánk magányos-e, fáj-e a szíve. Miközben visszaemlékezett az ember arra, hogy mennyi, de mennyi gondoskodást is kapott tőle. De persze át is alakulnak ezek az érzések, amikor már az ember elbúcsúztatta az édesanyját, és már csak emlékként él a szívében, amikor már nem tudjuk megkérdezni, hogy fáj a szíve. Inkább az ő hiánya az, ami fáj. Úgyhogy ez hoz egy késői felismerést, hogy mennyi, de mennyi mindent nem mondtuk ki időben, és mennyi szeretet az, amit természetesnek vettünk sokszor. És ilyenkor édesanyánk alakja szinte egyfajta, mondjuk így szent emlékké válik. Az a biztos pont az életünkben, aki mindig vigyázott, tanított, aki feltétel nélkül szeretett. Ilyenkor már ez nem párbeszéd, hanem csak egy belső monológ. Egy halk beszélgetés valakivel, aki már nincs jelen, de mégis végig kíséri az embert. Egy kicsit így emlékezzünk, Kós János énekel, Ifjabb Sánta Ferenc zenekar a kísér.

Elkezdődtek az érettségig, drukkolunk a gyerekeknek és családjaiknak is. Természetesen derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Nos, érezteti a közlekedésen is a hatását, sokkal kevesebben autóznak a főváros környéki bevezető utakon, például Budapesten is. Egy fokkal jobban lehet autózni, mint általában. Ettől függetlenül történt egy-két probléma az M0-ás keleti szektorán, az M3-as felé vezető oldalon, Kistarcsa térségében egy személyautó és egy kis teherautó kalambolozott. A külső sávba kell sorolni a 60-as kilométernél. Nagyon hamar viszonylag hosszú 4-5 kilométeres torlódás alakult ki. Sajnos az M3-ason is két baleset történt Pest felé, Kerekharasz térségében, a 47-es és a 49-es kilométernél is. A belső sávot foglalták el nemrégiben még a sérült járművek, itt is legalább 6 kilométeres hosszú a torlódás. Az M5-ösön pedig szintén a főváros felé Inács térségében a 32-es kilométernél igaz már minden sáv járható, de még bőven tapasztalható torlódás, lassulás, legalább 8 kilométeres a dugó. A miskolci fővonalon megnőtt a menetidő, ugyanis baleset történt, és a helyszínelés miatt 10

perccel hosszabb menetidőre kell számítani, sőt visszaforduló járatok is előfordulhatnak a Gyöngyösi Mátra interrégióknál. Jó utat kívánok! Vigyázzanak magukra! Újra itt van a nagy csapat, az Illés Felvétele forog már is a Dankó Rádióban.

Derűs napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Lassan-lassan elérkezünk majd 10 órához, ma is indul a Hírek után Aranylemezek című műsorunk. Tölgyi Kriszta pedig beizzítja képzeletbeli időgépét, és le is parkol majd abban az évben, amikor Izrael a hatnapos háborút vívta, a vietnámi háború is éppen zajlott. Ebben az esztendőben jelent meg a rock történet egyik legmeghatározóbb albuma, a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band a Beatles-től, és olyan csodálatos művészek születtek ebben az esztendőben, mint Julia Roberts, Pamela Anderson, Lovasi András, vagy éppen Jason Statham. Ebből az évből, 1967-ből egy Aracki felvétel, egy Fenyvesi Gabi dal és az Echo egyik slágere is felcsendül majd, mellette pedig az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágerei, mint ahogy a folytatásban is. Ráadásul névnapi üdvözlet a Mónikák közül a Szentendrén élő Orava Zoltánné Mónika. Hallgassa ezt a dalt különös figyelemmel, ugyanis Terike és Sándor szeretné őt felköszönteni. Tiszta szívből és sok szeretettel, jöjjön már is az Elmegyek Máté Pétertől.

0: közben csak énekelt.
1: Egy sziklafa.

Magas fák, sűrű lomb, kis liget, minden ág messziről.

S jött a nap, amikor búcsúzott. Szomorú rám nézett, s hallgatott.

Dankó klubos felvételek a folytatásban örökzöldek cigányzenekari kísérettel. Derűs napot kívánok, a Dankó rádiót hallgatják. Künnadoros mai határban Kalin Enikő és Dócs Péter, a Mennyi álmodszó a csend Tarnai Kis László előadásában. Most pedig jöjjön a Dunaparton este zene szól előadója Budai Beatrix, Baranyai Istváné zenekara kísért.

Egy metró felvétellel búcsúzom, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, nem sokára már Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódja következik. Vecsei Hamikor színművész a Magyar Földrajzi Múzeumot mutatja be. 10-kor hírek utána indul Aranylemezek című műsorunk Tölgyi Krisztával, a Déli Krónika után pedig ma is jó ebédhez szól a nóta, várja önöket Budai Beatrix, 2 órától pedig kívánság műsor, Gál Zoltán teljesíti a kéréseket, Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében én köszönöm ma reggeli figyelmüket. Holnap reggel találkozunk ismét. Addig is derűs nyári napot. Hajdú Tibort hallották, viszont hallásra.

0: Vármegyéről Vármegyére. Pest.
1: Julianus baráttól Balázs Dénesig. Magyar Földrajzi Múzeum. Világutazóink a legbátrabb emberek közé tartoznak. Gondoljuk csak végig. A múzeum címerébe foglalt Julianus barát mit tudhatott arról a világról, ahová elindult testvéreinket keresve? Benyovszky Móric, Kőrösi Csoma Sándor, Vámbéri Ármin, Stein Aurél, Baktai Ervin, Magyar László, Almási László, és sorolhatnánk hosszan azok neveit, akik nekivágtak a veszélyekkel teli ismeretlennek, és a világ minden tájára eljutottak. Sokuk a messzi idegenben halt meg, de szívük örökre magyar maradt. Az ő emlékük őrzése, kalandjaik, eredményeik, hagyatékuk bemutatása az 1983-ban alakult érdi Magyar Földrajzi Múzeum küldetése. Klasszicista stílusú épülete, a Pest vármegyei Érd egyetlen műemléki kúriája. Balázs Dénes geográfus 5 kontinensről származó néprajzi, természetrajzi gyűjtéseiből és a nagy magyar utazó kallódó relikviáiból hozta létre az első kiállítást. Ehhez a Magyar Földrajzi Társaság és dr. Becsei József professzor nyújtott segítséget. Az intézményt alapítása óta dr. Kubassek János geográfus vezeti. A kiállításokat és a könyvtárat jól ismerik az érdi és a környékbeli általános és középiskolások. A múzeum kertjében áll a magyar utazók panteonja. Az első a sorban Kőrösi Csoma Sándor egész alakos szobra volt, melyet még 11 szobor és egy napóra felállítása követett. Az alkotások, padok, kandelláberek költségét érd lakóinak, vállalkozásainak és a múzeum dolgozóinak közadakozása teremtette elő.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló.
3: Az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc nem csak a táncház mozgalom elindítója, a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, előadó, zenetörténész, hanem remek rádió műsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa, sok éven keresztül pedig a Bartók Rádió számára készített ismeretterjesztő műsorokat. Május 4-én hétfőtől két héten át Táncházban című műsorunkban este 20 óra 4 perctől ezek közül válogatunk, emlékezve a hatalmas műveltségű és tudású, remek előadó Sebő Ferencre.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. Haditengerészeti kíséretet biztosít az Egyesült Államok az Arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt ma kezdődik. Az elnök beszámolt arról is, hogy pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal. Közben újabb támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. Egy tartályhajót találtak el ismeretlenek, a legénység nem sérült meg. Csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hitelcsomaghoz Nagy-Britannia, jelentette be a brit miniszterelnök. Keir Starmer hangsúlyozta, London az európai politikai közösség ma kezdődő jereváni csúcsértekezletén kezdi meg a részletes egyeztetéseket. Hozzátette, a találkozón Nagy-Britannia azt is bejelenti majd, hogy a Kijevnek nyújtott hadi felszerelés biztosításában is segíteni szeretné az Európai Uniót. Elkezdődött a tavaszi érettségi. Ma magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az írásbelik május 22-én fejeződnek be. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Folytatja a KKV-k házi pénztár állományainak ellenőrzését a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A vállalkozások több száz milliárd forintnyi készpénzt tartanak házi pénztárban bankszámla helyett, ez ebben az évben is kiemelt adóhatósági célpont marad. Az érintett cégeknél a készpénzállomány tartósan az árbevétel 8-15%-át teszi ki, miközben a hatóság a tulajdonosi kölcsönök és vezetői felvétek valódiságát is vizsgálja. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkén feltüntetett szálösszetétel nem mindig valós. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban elvégzett teszteken. Teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Baleset miatt hosszabb a menetidő a Miskolci vasúti fővonalon. 60-nál elgázolt egy embert a vonat, a helyszínelés miatt 10-20 perccel nő a menetidő. Késések a Gyöngyösi Mátra interrégió Vámosgyörgyön visszaforduló járatain is előfordulhatnak. A gödöllői S80-as vonatok közlekedésében azonban nem kell jelentős fennakadásra számítani. Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23 és 28, késő este 12 és 19 fok között alakul.
2: Aranylemezek.
5: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. A mai válogatásunkban hallhatják például Kovács Kati, Harangozó Teri, a Dolliról, Német József és a Bergendi felvételeit, és válogatunk 1967 nagy sikereiből is. Máté Péter és S. Nagy István Álomlány című szerzeményével kezdünk Máté Péter előadásában, majd Malek Miklós és Solymos Tóni slágere, az Egy jó kis dal hangzik el az Express együttestől. Jó szórakozást kívánok!
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Múlt pénteken május 1-én ünnepelte a 130. születésnapját a Víg Színház, amely a nagy sikerű prózai előadásai mellett számos zenés darabbal is gazdagította a magyar színház történetet. Dés László, Békés Pál és Geszti Péter musicalje a Dzsungelkönyve még rekordot is döntött, hiszen a Szinetár Miklós rendezte Csárdás királynő volt eddig az az előadás, amit a leghosszabb ideig játszottak ugyanabban a rendezésben. Nos, ezt a címet a Hegedűs D. Géza által rendezett A Dzsungelkönyve elhódította, hiszen 1996. január 28-a óta töretlen sikerrel játssza a Víg Színház társulata a Pesti Színházban. Az idei 30 éves jubileum alkalmából az előadást két napra átköltözött a Szent István körútra a Víg Színház nagy színpadára, ahol ezúttal is tele volt a nézőtér. A kezdetek óta játssza ebben a musicalben Balu a medve szerepét a Dankó Rádió állomás hangja Revicki Gábor, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas színművész. Előadásában a musical egyik legviccesebb, legkedveltebb dalát, a Beindul a pofonofont hallgatjuk meg az aranylemezekben. Ám előtte még Kovács Kati énekli Lehr István és Demjén Ferenc Elfutok című szerzeményét az aranylemezekben.

0: Várj, Balú! És mekkora pofont akarsz neki adni?
1: Hogy a fa adja a másikat.
0: Ne, mit képzelsz? Egy szelíd suhintás is megteszi.
1: Ezt nem mondhatod komolyan, Bagheera.
0: Na jó, egyezzünk ki egy közepesbe.
1: Szó sem lehet róla, Bagheera. A pedagógia lényege a szigor. Először is elő a régi elvvel, először is és

nincs mit incs, megy a bal egy nagy mancs, betakar, mint egy pincs, pofa belapul az orr.

0: Számos olyan operett és zenés darab született a két világháború között, amelyek akkora közönség kedvencei voltak, de ma már csak ritkán vagy egyáltalán nem is játsszák a színházak. A dalaik viszont önálló életre keltek és örökzöldekként maradtak fenn. Ezem a Mihály és Szilágyi László Tokai Asszú című operettje is ilyen. Ebben szerepelt a Maga nősember vagy boldog című vidám kuplé, melyet tavaly márciusban a Körmendi Dankó Klubban Vörös Edit és Gergely Róbert énekelt el, Hankó József prímás és zenekara kíséretével. Most pedig meg is hallgatjuk ezt a koncertfelvételt az aranylemezekben.
1: Úgy emlékszem, mintha csak ma volna, péntek volt, hogy megismertelek.

A 80-as évek végének összes házi bulijában és iskolai zenés-táncos összejövetelén lassúztak a párok a Dolliról elpattant egy húr című dalára, amit most fel is idézünk az aranylemezről.

Az Imádok férjhez menni című vígjátékhoz írta Nádas Gábor és Szenes Iván a Kicsit szomorkás a hangulatom című dalt, amit Darvas Iván énekelt a József Attila Színház előadásában. Még abban az évben sláger lett, azóta pedig az egyik legismertebb és legtöbbet feldolgozott magyar örökzöld. Az aranylemezekben most

1967-ben már másodszor rendezték meg a Táncdalfesztivált, de közben egyre erősödött a beat mozgalom is, és a hagyományos stílus együtt élt a modern zenével. 1967-ben olyan irodalmi műremekek jelentek meg, mint például Mihály Bulgakov, a Mester és Margarita, Gabriel García Márquez, Száz év magány és Örkény István Tóték című regénye. Valamint kiadták itthon az Üvöltés című antológiát, az amerikai beat nemzedék költőinek verseivel. A mozik pedig bemutatták az Ezek a fiatalok című filmet. Lássuk, milyen zenéket játszott ekkortájt a rádió. Nagy siker volt Fényes Szabolcs és Szenes Iván Nem csak a 20 éveseké a világ című dala, amit Aracki László énekelt. Varannai István és Tamás László beat slágere a Gondolsz-e majd rám, amit az Echo együttes adott elő. Valamint Deák Tamás és Fülöp Kálmán Ádám hol vagy című szerzeménye, amely az egyik harmadik helyezést nyerte el a második Táncdalfesztiválon Fenyvesi Gabi előadásában. Ezzel a kis 67-es válogatással folytatjuk az aranylemezet.

Az aranylemezek első részét Out Ede Panoráma című szerzeményével zárjuk a Bergendi Együttes előadásában. A hírek és az időjárás jelentés után pedig Pól

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Ezen a héten újra stúdiókoncerttel jelentkezünk. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön, május 7-én Benedek Fi Katalin énekművész és Karcagi János magyar nóta énekes látogat el ide hozzánk a Dankó Rádió stúdiójában. Hogy igazán remek legyen a hangulat, Lakatos Miklós prímás és cigány zenekara csatlakozik énekes vendégeinkhez. Újra felcsendülnek a legnépszerűbb magyar nóták egy teljes órában, élőben, egyenesben a rádióban, és persze kövessenek minket a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is, tehát most csütörtökön, május 7-én 13 órától Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt, a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
0: Stúdiókoncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. Jókai Mór és Vas Albert is szerepel az idei középszintű érettségi feladatai között, írta az eduline.hu. A cikk szerint a szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvasnak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az írásbelik május 22-én fejeződnek be, az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Az európaiak megértették az amerikai elnök üzenetét és biztosítják a katonai bázisok használatáról szóló megállapodások végrehajtását, jelentette ki a NATO főtitkár. Mark Rutte Jerevánban az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozója előtt úgy fogalmazott, a jövőben kulcsfontosságú eszközöket biztosítanak a közel-keleti hadszíntér közelében. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője pedig arról beszélt, hogy meglepő, de várható döntés volt az amerikai katonák kivonása Németországból. Kaja Kallas ugyanakkor hangsúlyozta, az amerikai csapatok nem csak az európai, hanem az amerikai érdekek védelméért is vannak Európában. Drón csapódott egy lakóépületbe Moszkvában. A polgármester szerint senki nem sérült meg, a helyszínen mentőegységek dolgoznak. A találat egy lakópark toronyházát érte, a Vöröstértől néhány kilométerre. Az orosz hatóságok közlése szerint az éjszaka folyamán több mint 100 drónt semmisítettek meg az ország különböző régióiban. Folytatja a KKV-k házi pénztár állományainak ellenőrzését a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A vállalkozások több 100 milliárd forintnyi készpénzt tartanak házi pénztárban bankszámla helyett. Ez ebben az évben is kiemelt adóhatósági célpont marad. Az érintett cégeknél a készpénzállomány tartósan az árbevétel 8-15%-át teszi ki, miközben a hatóság a tulajdonosi kölcsönök és vezetői felvétek valódiságát is vizsgálja. A revíziók során idén középpontba kerül a fejlesztési tartalékok határidős, szabályos felhasználása is. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkén feltüntetett szálösszetétel nem mindig valós. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a teszteken. Baleset miatt hosszabb a menetidő a Miskolci vasúti fővonalon. 60-nál halálra gázolt egy embert a vonat, a helyszínelés miatt 10-20 perccel nő a menetidő. Késések a Gyöngyösi Mátra interrégió Vámosgyörkön visszaforduló járatain is előfordulhatnak, a gödöllői S80-as vonatok közlekedésében azonban nem kell jelentős fennakadásra számítani. Az időjárásról. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23 és 28, késő este 12 és 19 fok között alakul.
0: Aranylemezek.
3: Üdvözlöm azokat, akik már eddig is hallgatták a mai műsort, és jó napot kívánok az újonnan bekapcsolódóknak, Tölgyi Krisztina vagyok. A folytatásban Pór Péter énekli Havasi Viktor Fekete vonat című szerzeményét, majd Pécsi Ildikó és Gregor József duettjében hangzik el Horváth Jenő és Rákosi János klasszikus örökzöldje, az Öregszel Józsi. Őket pedig Homonyik Sándor követi, aki Mennyhárt János és Demjén Ferenc Mosolyod börtönében című dalát énekli.
0: Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

1980 májusában a Pesti Műsor korabeli lapszáma szerint a slágerlistát a zenekarok dominálták, hiszen az Élbolyban a V-motorok, a Piramis, a Korál, a Hungária, az Edda, a Skorpió, a Neoton Familia, a Dinamit, az East, a Mini és az LGT dalai szerepeltek. Mindössze két szólista jutott a legnépszerűbbek közé, Máté Péter és az aranylemezekben már is hallható Zalatnai Sarolta a Mindig kell egy barát című dallal, amelynek ő írta a zenéjét is Esnagy István dalszövegére, a kíséretet pedig a Kártágó együttes adta.

80-as évek közepének egyik legnagyobb romantikus slágerével folytatjuk az aranylemezeket. A Szeretlek is, meg nem is című dalt Szikora Róbert és az Ergo Atya.

olyat tenni, amit nem szab. A férjében minden áron csak hibát keresünk.

A 70-es évek rockzenéje a mai napig izgalmas és népszerű. Az aranylemezeket Szörényi Levente és Bródi János a Széllel szemben című dalával folytatjuk a Fonográf előadásában 1975-ből.

0: a lelkem csak újra láng ragyog, a szívem megint remél.
1: Lesz maga just és a

0: lesz maga Jussz is az enyém, csak az enyém, az enyém.
1: Mivel hagyományosan a májust tartjuk a szerelem hónapjának, jöjjön most három a témához kapcsolódó örökzöld. A Szerenád című olasz világsláger magyar változatának szövegét Vándor Kálmán írta, és Soltész Rezső énekli László Attila gitárművész és zenekara kíséretével. Utána 1961-ből a Szeretlek akkor is című örökzöld hangzik el. Balogh Géza és Lórán György szerzeményét Kovács Erzsi énekli, kísér a Qualiton Esztrád zenekar Martini Lajos vezényletével. Végül pedig a Holnaptól nem szeretlek című rádiós musical címadó dala csendül fel az aranylemezekben. Viktor Máté és Huszár Erika dalát a Gemini együttes adja elő.

A 70-es évek rockzenéje után klasszikus örökzöldekből hallhatnak egy csokornyit az aranylemezekben. Kiváló színművészek, Straub Dezső, Détár Enikő, Szerednyei Béla, Nyerte Zsuzsa, Bede Fazekas Anna Mária, Mihály Győző, Csonka András és Tallós Rita előadásában, akiket a Stúdió 10

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Népzenék.

Kedves hallgatóink, a mai aranylemezeket Szirmai Tamás zongora játékával zárjuk. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gorzsás Gábor hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Móricz Réka nevében is köszönöm a figyelmüket. Budai Beatrix kolléganőm már itt van, hiszen hamarosan ő ül a mikrofonhoz és indítja a mai jó ebédhez szól a nótát. Őt pedig Gál Zoltán váltja, aki 2-től 5-ig Szívküldi szívnek szívesen című kívánság műsorunkban Nemes Niki szerkesztő segítségével teljesíti a beérkezett zenei kéréseket. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és az aranylemezekkel holnap is 10-től 12 óráig várom Önöket. Addig is további kellemes napot és jó dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője Tóthfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral. Műsorajánlót hallottak.

0: Déli krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprus Éva vagyok, a bemondó Bordi András, főbb híreink, először röviden. A magyar írásbelivel 9 órakor megkezdődött az idei érettségi időszak. Középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak ma.
2: 200. közgyűlését tartja a Magyar Tudományos Akadémia. A leendő miniszterelnök és a tudományos és technológiai miniszter is részt vesz a közgyűlésen.
1: Átvették megbízó levelüket a listán megválasztott országgyűlési képviselők.
2: Napos, száraz idő lesz ma, a hőmérséklet délután 23 és 28 fok között alakul.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. A magyar nyelv és irodalom írásbelivel megkezdődött az érettségi időszak. A középszintű számonkérés feladatai között egyebek mellett Jókai Mór életműve, Vas Alberttel kapcsolatos kérdések és egy Arany János vers elemzése is szerepel. A diákok még ezekben a percekben is dolgozhatnak a feladatsor második részén. A vizsga közép és emelt szinten is 13 óráig tart. Idén csak nem 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hacsás Gergely összeállítása.
3: Műértelmezést egy kicsit tartok, de szerintem minden rendben lesz.
4: Országszerte izgatottan várták a diákok az érettségi kezdetét.
5: Aludni nem aludtam, így indulok ennek a napnak, de állok elébe. Ez is egy kihívás, túl leszünk rajta.
4: Magyar nyelv és irodalomból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak.
6: Én úgy érzem, hogy felkészültem teljesen, és mindent tőlem telhetőt megtettem. Hétvégén már csak pihentem, és már nem annyira készültem, pár dolgot néztem csak át.
4: A zalaegerszegi Kölcsei Ferenc gimnáziumban 166-an érettségiznek, valamennyien középszinten.
7: Mindenki mindenből felkészült, mindent belolvasott, mindent megtanult.
8: Jó van, gyerekek, kettőt nézünk még a hétnek. Ügyesen.
4: A Soproni Szent Orsolya gimnáziumban csak nem 100-an adnak számot tudásukról, mondta Kovács András igazgató. Hangsúlyozta, bízik a jó eredményekben.
9: A diákok becsülettel oda tették magukat az órákon, a fölkészüléseken, a fakultáció keretében, akkor a nagy meglepetés nem fogja őket érni. Természetesen az utolsó hetekben már inkább az összegzés volt, hiszen azért 4 éves, de legalábbis itt az utolsó évben egy komoly megfeszített fölkészülést jelent, és nem pedig kampányszerű.
4: A tavalyi és tavaly előtti érettségi követelményekhez képest nincs változás. A megszokott feladattípusokkal találkoznak a vizsgázók, mondta az Oktatási Hivatal köznevelési elnök helyettese a közmédiában. Puszter Bernadett hangsúlyozta, aki az elmúlt években folyamatosan tanult és odafigyelt az órákon, sikeres érettségit tud tenni.
10: Minden feladatot nagyon figyelmesen olvassanak el, hiszen apróságokon is lehet pontot veszíteni. Tanácsolom, hogy történelemből, ahol hosszabb kifejtő szövegalkotási feladat van, készítsenek vázlatot, hiszen az orientálja őket egy picit. Ne pánikoljanak, legyen egy egészséges vizsgadruk, de ne stresszeljenek. Ha meglátják a feladatot és esetleg meglepődnek rajta, akkor ki a maga tempójában egy másik feladattal folytassa.
4: A diákoknak mindkét szinten 4 órájuk van a két feladatlap megoldására. A szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvashattak az érettségizők, a tesztben pedig egy-egy Vas Alberttel, illetve Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak a vizsgázók. Az érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt című költeményének elemzését, vagy a létösszegző versekről szóló téma kifejtő esszét választhatták.
11: A tudás ünnepe következik most a következő időszakban, először az írásbeli érettségikkel, és aztán utána június majd a szóbelikkel.
4: Fogalmazott a Kossuth Rádióban a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter hangsúlyozta, az intézmények felkészülten várták a vizsgázókat. Hozzátette, matematikából és történelemből a diákok 10%-a, angolból pedig az érettségizők 1/3-a választotta az emelt szintű vizsgát. A 2024-ben bevezetett új rendszerben matematikából emelkedtek az átlagok, jegyezte meg a Győri Révai Miklós gimnázium igazgatója, aki szerint a tanulók egyre hasznosabb tudással kerülnek ki az iskolákból.
11: Szerintem nagyon jó irányba indultak el a tantárgyak olyan értelemben is, hogy például a matematikában nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy oldjuk meg a következő egyenletet, hanem egy hosszabb szövegből kell kinyerni az adatokat, az adatok alapján megnézni azt, hogy mi a bázis, mit tudunk, milyen eszközeink vannak, hogy megoldjuk ezt, és utána felállítani egy megoldási módot. Tehát szerintem sokkal inkább most már figyelmet fordít mindenki a kompetenciáknak a fejlesztésére, nem csak kifejezetten egy tudásanyagot próbálunk átadni.
4: Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. A szóbeli számonkérések júniusban kezdődnek.
1: 200. közgyűlését tartja a Magyar Tudományos Akadémia.
2: A bicentenáriumi eseményen a köztestület elnöke arról beszélt, hogy az ország benne a tudomány és az akadémia alapvető politikai változás előtt áll. Frany Tamás úgy fogalmazott, az elmúlt években nem sikerült kölcsönös tiszteleten és kellő mértékű bizalmon alapuló kapcsolatot kialakítani a leköszönő kormánnyal. Álláspontjuk szerint a nemzet boldogulásához, egy közös jövő építéséhez a nézetkülönbségek ellenére is fenn kell tartani a párbeszédet, mert a politikának, a gazdaságnak, a társadalomnak és a kultúrának szüksége van a tudomány elemzői, kritikai erejére és távlatos gondolkodására. Hangsúlyozta, a Magyar Tudományos Akadémia feladata ma sem kisebb, mint alapításakor. A tudást az ország javának szolgálatába kell állítania. Hozzátette, az új kormány és az akadémia között létrejövő együttműködés biztosítékának tekinthető, hogy a leendő miniszterelnök és a tudományos és technológiai miniszter is részt vesz a közgyűlése.
12: Az akadémia a nemzet akaratából nem szolgálója, hanem partnere a mindenkori kormányzatnak a közjó érdekében kifejtett tevékenységében. Felelősségünk a tudományos ismeretek és tapasztalatok rendelkezésre bocsátása, a felelősségteljes és konstruktív kritika, de nem a döntéshozatal. Az elmúlt 6 évben ezt következetesen képviseltük, és sérelmeink ellenére sem hanyagoltuk el nemzeti kötelességeinket. Nem rajtunk múlt, hogy a közpolitika és a tudomány partnersége nem tudott kibontakozni, közmegelégedésre működni. Bizonyos, hogy akadémiánk élén az új vezetőkkel felelősségvállalásra kész, konstruktív partnere lesz az új kormányzatnak a magyar tudomány, felsőoktatás valamennyi sürgető problémájának megoldásában.
1: Újabb korszakhatárhoz értünk, Magyarország történelmi lehetőséget kapott arra, hogy végrehajtson egy valódi rendszerváltást, és ebben a tudománynak és a tudósok közösségének fontos szerepe lesz. Fogalmazott a Magyar Tudományos Akadémián tartott köszöntő beszédében a leendő miniszterelnök.
2: Magyar Péter azt mondta, a leköszönő kormány a tudósokat bizonytalanságba taszította, és ezzel aláásta a morált és a produktivitást, ebből pedig mindenkinek csak hátránya származott. Emellett a magyarországi mindössze 1,3%-os GDP arányos kutatási fejlesztési ráfordítás messze elmarad az uniós átlagtól. Hangsúlyozta, a kormányzati politikában strukturális és szemléletbeli változásra van szükség. A Tisza kormány ezért hozza létre Tanács Zoltán vezetésével a Tudományos és Technológiai Minisztériumot, melynek feladata a tudomány és a digitalizáció fejlesztése, valamint az innováció támogatása lesz.
13: Új fejezetet kell tehát nyitni a kormány és a magyar tudomány viszonyában, melynek legfontosabb céljai a hazai kutatási ökoszisztéma megerősítése, a stabil finanszírozás biztosítása, az intézetek autonómiájának erősítése és a kutatási szabadság védelme. A tudománypolitikában a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt, azokat érdemben megvitatva kell kialakítanunk. Szabad tudomány nélkül nincs szabad ország.
1: Átvették megbízó levelüket a listán megválasztott országgyűlési képviselők a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben. Részletek Kovács Mártontól.
14: Ünnepélyes és felemelő pillanatnak vagyunk tanúi egy olyan eseménynek, amely a demokratikus akarat megnyilvánulásának méltó lezárása, a megbízó levelek átadása. A megbízó levél, amelyet átvesznek, szimbolizálja a felhatalmazást arra, hogy a nemzet szolgálatába álljanak.
15: Így kezdte az átadót Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, aki átadta a megbízó leveleket. Azokat a parlamentbe jutott pártok által elnyert mandátumok számának sorrendjében adták át. A képviselőket a listán elfoglalt helyük szerint szólították. A Tisztelet és Szabadság pártjának, röviden a Tisza párt listájáról 47-en, mások mellett Kapitány István, Orbán Anita, Hegedűs Zsolt, Szűcs Dóra, Kármán András, Mellétei Barna Márton, Jójárt Erika, Molnár Zoltán, Kincse Csongor és Borsós Gabriella vette át a megbízó levelét. A Fidesz-KDNP közös listájáról többek között Szentkirályi Alexandra, Pap Zsolt, Németh Zsolt, Orbán Balázs, Simicskó István, Gulyás Gergely és Bóka János most, Lázár János, Rétvári Bence, Szijjártó Péter és Kocsis Máté később veszi át megbízó levelét. A Mi Hazánk mozgalom majdnem ugyanazt a 6 képviselőt ülteti a parlamentbe, akiket az előző ciklusban. Torockai László, Dúró Dóra, Apát István, Novák Előd, Dócs Dávid és Szabad István mellé csatlakozott Borvendég Zsuzsanna. A nemzetiségek képviseletében megbízatást szerzett a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a ruszin, a szlovák, a szlovén és az ukrán szószóló. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök korábban úgy fogalmazott, hogy akik az április 12-i választáson bejutottak a parlamentbe, nem azok az emberek, akikre ott szükségük lesz, mert a Fidesz frakció teljes átalakítását tervezik. Ezért több régi, meghatározó képviselő távozik a parlamentből. Összesen 25-en mondtak lemondátumukról. Mások mellett Orbán Viktor, Kövér László, Kósa Lajos, Rogán Antal, Németh Szilárd, Kubatov Gábor, Semjén Zsolt, Menczer Tamás, Lezsák Sándor és Selmeci Gabriel. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke elmondta, több mint 100 000 ember vett részt a választás lebonyolításában, amely az előírásoknak megfelelően zajlott.
16: A nemzetközi megfigyelők előzetes jelentései, a sajtóvisszhangok, illetve sok-sok szakmai és személyes választópolgári visszajelzés alapján azt tudom mondani, hogy a 2026. április 12. napján megtartott általános országgyűlési választás lebonyolítása a nemzetközi normákkal és a magyar jogszabályokkal összhangban rendben zajlott.
15: Az országgyűlés alakuló ülését május 9-én szombaton tartják.
1: A fővárosi közgyűlésben is jelentős átrendeződést hoz a Tisza párt parlamenti győzelme, több képviselőjük ugyanis onnan kerül át az országgyűlésbe. Pótlásuk azért nehézkes, mert a Tisza listán maradt képviselők, akik szóba jöhetnek a fővárosi pozíciók betöltésére, jelenleg EP képviselők. A leendő közlekedési minisztert, Vitézi Dávidot és a fideszes Szentkirályi Alexandrát is pótolni kell, Császár Attila összeállítása.
17: A Tisza párt kétharmados parlamenti győzelme után a fővárosi közgyűlésben is jelentős személyi átrendeződés várható.
18: Megalapítottuk a frakciót.
17: Bujdosó Andrea és Porcser Áron ugyanis egyéni mandátumot nyert, az összeférhetetlenségi szabályok miatt pedig már le is mondtak fővárosi mandátumukról. A pótlásuk azonban nem lesz egyszerű, ugyanis a fővárosi listán csak 2 tiszás képviselő, Kulja András és Lakos Eszter maradt. Így nem kizárt, hogy mindketten ugyanazt az utat futják majd be, mint korábban Gerzsenyi Gabriella és Kollár Kinga, akik szintén egyszerre EP és fővárosi képviselők is, ám a közgyűlésben alig szólaltak fel, és bizottsági munkát sem vállaltak.
19: A közgyűlés támogatta ezt.
17: Emberhiány oka, hogy a Tisza párt 2 évvel ezelőtt a választásokon rövid listával indult. Ráadásul jelentős személyi átfedés volt az önkormányzati és az EP listájuk között. A következő hetek kérdése tehát, hogy Kulja Andrást és Lakos Esztert beültetik-e a fővárosi közgyűlésbe, vagy a 10 fős frakciójuk csökkentett létszámmal működik tovább.
20: Anno 214 milliárd forint megtakarítással adtuk át a várost.
17: De a Fidesz-KDNP-nek is pótolnia kell távozó politikusait, akik szintén a parlamentben folytatják. Egyikük a pártszövetség eddigi fővárosi frakcióvezetője Szentkirályi Alexandra, másikuk pedig Radics Béla. Az ellenzéki pártnak azonban a Tiszához képest nagyobb lesz a mozgástere a jelölésre, ugyanis 2 éve 96 fős listával indultak a választásokon.
21: Elmondja most, hogy kire szavazott?
22: A Tiszára szavaztam.
17: Ugyancsak távozik a fővárosi közgyűlésből a Podmanicki mozgalom eddigi frakcióvezetője Vitézi Dávid, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök őt kérte fel a közlekedési és beruházási miniszteri posztra az új kormányban. Vitézi pótlása sem okoz majd gondot, ugyanis a mozgalom 32 jelölttel indult a választásokon, főleg egykori LMP-s politikusokkal. Az eddigi szokásrend alapján a fővárosi közgyűlés május végén tarthatja majd következő ülését.
1: Megállapodott egymással Magyar Péter leendő kormányfő és Karácsony Gergely főpolgármester a hétvégi budapesti rendezvényekről. Kara Barnabás és Tomai Judit összeállítása.
23: Az alakulőzés napjára és a miniszterelnök személyének a megválasztásának és eskütételének a napjára mi szeretnénk egy nagy, országos, nyilvános rendezvényt hirdetni ide a Kossuth térre.
24: Magyar Péter még hetekkel ezelőtt jelentette be, hogy egy rendszerváltó népünnepélyt tartanak az alakuló ülés napján a Kossuth téren.
25: Gyertek el, május 8-a este 6:30, Lánchíd Pesti hídfője.
24: Az ünnepléshez a főpolgármester is csatlakozott, miután vasárnap bejelentette, a főváros a Lánchídhoz szervezne rendszerbúcsút. szórakoztató koncertet május 8-án. Karácsony Gergely azt mondta, ahhoz, hogy egy új korszak elkezdődjön, le kell zárni az előzőt.
25: Nagyon sokan érezzük azt, hogy az elmúlt másfél évtizedet elvették tőlünk, de vannak, akiknek egészen konkrétan megpróbálták tönkretenni az életüket, leginkább azért, mert kiálltak valamilyen fontos társadalmi ügy mellett. Kirúgott tanárok, meggyalázott civilek, kirúgott újságírók, megtépázott kisegyházak, csupa olyan történt az elmúlt 16 évből, amit szeretnénk már lezárni.
24: A bejegyzés alatt rögtön felbukkant Magyar Péter, aki szerint kifejezetten káros és udvariatlan bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé egy nappal, szinte ugyanoda. A leendő miniszterelnök azt a kérdést is feltette, hogy a bulit a csődben lévő főváros vagy Karácsony Gergely fizeti-e. De akadt olyan is, aki Magyar Pétertől kérdezte ugyanezt. Miből finanszírozza az egésznapos rendezvényt, amikor olyan nehéz pénzügyi helyzetben van az ország? Magyar Péter válaszában azt írta, a Tisza fizeti a Puritán rendezvényt, amelyen az önkénteseik fognak dolgozni. Hozzátette azt is, hogy szívesen. Hétfőre Karácsony Gergelynek és Magyar Péternek sikerült megállapodnia, így nem lesz programütközés a rendezvényeik között. A Tiszával egyeztetve május 9-én 13 órától tartjuk meg a Hála nektek rendszer záró rendezvényt a rakparton, jelentette be a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely azt írta, az ünneplés után mindenki csatlakozhat a Kossuth téri rendezvényhez, ahol közösen hallgatják meg a miniszterelnöki eskütételt.
2: Itt a krónika.
1: Az Egyesült Államok 5000 katonát von ki a következő hónapokban Németországból, de az amerikai elnök arról beszél, a létszámcsökkentés még ennél is nagyobb mértékű lehet, és akár Olaszországra és Spanyolországra is kiterjedhet. Donald Trump bejelentésének előzménye, hogy Friedrich Merz német kancellár vitába keveredett az amerikai elnökkel, miután bírálta Washingtont az iráni háború miatt. Részletek Barna Pétertől.
0: Az Egyesült Államok vizsgálja és mérlegeli a Németországban állomásozó csapatok létszámának esetleges csökkentését, írta néhány napja Donald Trump közösségi oldalán hangsúlyozva, a katonák kivonásáról szóló döntés a közeljövőben születik meg. Majd szombaton bejelentette, Washington több ezer katonát von ki Németországból.

0: hogy Washington maximum 5000 katonát von ki Németországból, az amerikai hadsereg legnagyobb európai bázisáról. Sőt, az amerikai lapok arról írnak, a Pentagon úgy döntött, nem telepít nagy hatótávolságú rakétákat sem Németországba, ami a szakértők szerint súlyos következményekkel járhat Európa védelmében. A hírre a lengyel miniszterelnök közösségi oldalán úgy reagált, a transatlanti közösségre nem a külső ellenségek jelentik a legnagyobb veszélyt, hanem a szövetség folyamatos szétesése. Donald Tusk útban Jerevánban arról is beszélt, az amerikai csapatkivonás egy újabb figyelmeztetőjel, hogy Donald Trump a megszokottól eltérő politikát alkalmaz. Szerinte mindent meg kell tenni, ahogy a NATO gyengülését megakadályozzák. Mindig is a stratégiánk része volt a NATO, az Egyesült Államokkal való viszony és az egységes Európa. Ezért az Európai Politikai Közösség jereváni csúcs találkozóján mindent megteszek, hogy mindenki megértse, a NATO-n belüli konfliktusok a legutolsó dolog, amire most szükségünk van, fogalmazott a lengyel miniszterelnök. A németországi csapatkivonás bejelentése egybeesik az amerikai elnök és a német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki. Friedrich Merz ugyanis keményen bírálta az Egyesült Államokat az iráni háború miatt. Az amerikai elnök válaszol Friedrich Merzről azt mondta, rettenetesen végzi a dolgát, bevándorlási és energiaügyi problémái vannak, és jobban tenné, ha inkább az ukrajnai rendezéssel foglalkozna. Donald Trump keményen bírálta európai szövetségeseit is, mert szerinte nem teljesítik a NATO kötelezettségeiket, és az iráni konfliktusban sem segítettek az Egyesült Államoknak. Az Egyesült Államok Németországnak és a NATO-nak is kulcsfontosságú partnerek, közölte a hétvégén a német kancellár. Friedrich Merz kijelentette, szeretné, ha az iráni konfliktus véget érne, és hangsúlyozta, Washingtonnak egyeztetnie kellett volna velük, mielőtt megtámadta Iránt. Közös érdekünk, hogy Európa és Amerika együtt dolgozzon a konfliktus lezárásán, majd például az ukrajnai háború befejezésén. Közös biztonsági garanciákat nyújtsunk Ukrajnának, ez a cél. Ebben már sok mindent elértünk együtt. Már régóta szó van az amerikai csapatok európai kivonásáról. Így próbálta kicsinyíteni a csapatkivonás jelentőségét az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője az Európai Politikai Közösség örményországi csúcs találkozója előtt. Kaja Kallas Jerevánban ugyanakkor elismerte, a bejelentés időzítése viszont meglepetést okozott. Ez azt mutatja, hogy valóban erősítenünk kell a NATO európai pillérét, és többet kell tennünk. Az amerikai csapatok nem csak az európai érdekek védelmében vannak Európában, hanem az amerikai érdekek miatt is. Mark Rutte NATO főtitkár viszont Jerevánban azt mondta, az európai nemzetek megértették Donald Trump üzenetét, és biztosítják a katonai bázisok használatáról szóló megállapodások végrehajtását.
1: A felszínen zajló konfliktusok hatással lesznek a NATO-ra. Nem feltétlenül a felbomlást, hanem inkább a belső erőviszonyok átrendeződését okozva. Az Egyesült Államok és több szövetséges, például Olaszország és Spanyolország között is feszültséget keltett, hogy ezek az országok korlátozták az amerikai repülőgépek légtér használatát az iráni műveletek során. Washingtonból Nárai Balázs tudósított.
2: A konfliktusok ténylegesen itt vannak, a felszínen vannak, és ez valóban a NATO-ra is hatással lehet, de abban az értelemben az amerikai szakértők arról beszélnek, hogy nem feltétlenül a NATO széteséséhez, de a NATO-n belüli hangsúlyok áttolódásához, hogyha a NATO nyugat-európai tagjai konfliktusosabb viszonyba kerülnek az Egyesült Államokkal, akkor az amerikaiak dönthetnek úgy, hogy inkább a NATO keleti szárnya felé csoportosítják át a hangsúlyokat, oda összpontosítják a figyelmet, hiszen ahogy amerikai szakértők, én is beszéltem olyan szakértőkkel, elmondják. A NATO legtöbb tagállama azért az Egyesült Államok iráni műveletéhez is támogatóan állt hozzá. Tehát igen, van néhány nagy tagállam, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Nagy-Britannia, amelyek nem, de a többi tagállam, NATO tagállam azért segítette az amerikaiakat.
1: Haditengerészeti kíséretet biztosít mától az Egyesült Államok az Arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök.
3: Donald Trump közösségi oldalán beszámolt arról is, hogy pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal. Közben újabb támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. Egy tartályhajót találtak el ismeretlenek. A legénység nem sérült meg.
1: A kőolaj exportáló országok szervezetén belül is verseny van a tagállamok között. A sok nyersanyaggal rendelkező és olcsóbban kitermelő országok

0: versenyképesebbek, mondta a Matthias Corvinus Kollégium klímapolitikai intézetének kutatásvezetője.
1: Tóldi Otto azzal kapcsolatban beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy az Egyesült Arab Emírségek kilép az olajkarterből, ugyanis az az érdeke, hogy ne legyen túl magas az olajára, hiszen az visszahat az exportra. Felhívta a figyelmet arra, hogy minél drágább a kőolaj, annál kevésbé nő a globális GDP. Hangsúlyozta, mivel az Egyesült Arab Emírségek jóval alacsonyabb költséggel termel, mint például Szaúd-Arábia, ezért az olcsóbb nyersanyagon is lenne haszna.
2: Ezek ilyen érdekvédelmi szervezetek, és tudjuk azt, hogy a világpolitikában, a geopolitika függvényében, hogy ezek az érdekek elég képlékenyen változnak, hogy kinek mikor mi az érdeke. Én ezt nem hiszem, hogy ez egy végleges olyan döntés, hogy akkor most örökre búcsút mond az Egyesült Arab Emírségek az OPEC plusznak, amikor az érdekei azt kívánják, hogy túl alacsony lesz az ár, és lehet, hogy ők sem lesznek megelégedve a bevételekkel, akkor majd visszacsatlakoznak.
0: Kijev szerint még mindig sok nyugati alkatrészt találnak az oroszok által bevetett drónokban, vagyis az eddig elfogadott Oroszországot sújtó nemzetközi szankciók nem elég hatékonyak. Részlete Kíváncsik Attilától.
3: A dél-ukrajnai Herszonban leállt a tömegközlekedés. A kelet-ukrajnai Soszka városában a polgármesteri hivatal épületében és egy oktatási intézményben is jelentős a kár. Többen pedig megsebesültek az elmúlt órák orosz légicsapásaiban. Négy ukrán megyében akadozik a lakossági áramszolgáltatás. Az ukrán katonai hírszerzés azt közölte, hogy a légvédelem által lelőtt orosz harci drónok törmelékei között még mindig nagy számban találnak a szakértők amerikai, svájci és dél-koreai alkatrészeket és technológiát. Kijev szerint ez azt jelenti, hogy az eddig elfogadott Oroszországot sújtó nemzetközi szankciók nem elég hatékonyak, azokat tovább kell fokozni. Az ukrán drónok éjszaka Moszkvát vették célba. Az egyik ellenséges repülőszerkezet egy lakótömbbe csapódott. A detonáció mindössze 6 kilométerre történt a Kremltől és az orosz védelmi minisztériumtól. A légi veszély ideje alatt az orosz főváros repülőtereit lezárták.
0: A Batthyány Alapítvány szakmai programvezetője szerint az Európai Unió és Ukrajna is ukránpárti fordulatot vár az új magyar kormánytól. Póca István a Kossuth Rádióban azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a Tiszapárt miniszterelnök jelöltje találkozót kezdeményezett az ukrán elnökkel.
1: A szakértő azt mondta, Brüsszel és Kijev gazdasági, katonai és Európai Uniós szempontból is változást remél. Hangsúlyozta, a barátság kőolajvezeték újraindulásával a 90 milliárd eurós hitel blokkolását elengedte Magyarország, így ebben a kérdésben már nem kell döntést hozni a Magyar Péternek. Hozzátette, katonai támogatásban pedig rövid távon nem várható változás, mivel az politikai kockázatot jelentene.
4: Azt várják el, hogy a csatlakozási tárgyalásokat megnyissa automatikusan az Európai Unió, és minden tagállam hozzájáruljon ehhez. Magyarország egy akadály volt, viszont Magyarországnak ugye van egy komoly problémája Ukrajnával. Ez 11 pontban lett összefoglalva, hogy a korábban a Orbán Viktor miniszterelnök által. Akkor ugye a nyelvtörvény, kisebbségjogok és a többi kérdések voltak. Ez most egy fontos és nagy lehetőség egyébként az új kormányfő számára, és hogy megmutassa azt, hogy ő tartja magát ezekhez a kérdésekhez, és ezeket ugyanúgy elvárja, mint az elődje is ebben a tekintetben. Magyarország nem változtat az álláspontján, mert ugyanolyan fontosak a kisebbségi jogok, a külhoni magyaroknak a helyzete az új kormány számára, és ezt kell bizonyítani.
1: 1:30 lesz 3 perc múlva.
0: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy a magyar írásbelivel 9 órakor megkezdődött az idei érettségi időszak, középszinten több mint 76 ezeren emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak ma. Szó volt arról, hogy 200. közgyűlését tartja a Magyar Tudományos Akadémia, a leendő miniszterelnök és a tudományos és technológiai miniszter is részt vesz a közgyűlésen. És felhívjuk a figyelmüket egy hamarosan lejáró határidőre, a személyi jövedelemadó bevallására.
5: Déli krónika.
0: Jelenleg a Krétára vezető útvonal Európa legdinamikusabban bővülő migrációs folyosója, mondta Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője.
1: A szakértő a Kossuth Rádióban arról beszélt, ennek oka lehet, hogy a sziget könnyen megközelíthető a kelet-líbiai partokról, a tengeri szállítás pedig az embercsempészeknek is vonzó pénzügyi lehetőséget kínál. Hozzátette, Kelet-Líbia ráadásul zsarolni is tudja az Európai Uniót az illegális bevándorlókkal. Gönczi Róbert emlékeztetett arra, hogy 2 év alatt csak nem 30 ezer migráns érkezett Krétára, ahol fogadásukra nincs infrastruktúra, a hatóságok az odaérkezőket az aténi táborokba viszik. Felhívta a figyelmet arra, hogy egyre több szudáni állampolgár érkezik Görögországba.
5: Líbiától délre található Szudánban 11 millió menekült tartózkodik jelen pillanatban, belső menekült. Az ő útvonaluk kezd el éppen kiépülni, hogy Kelet-Líbián keresztül meg tudják közelíteni Európát. Most ez egy óriási szám, és a szudáni menekülteknek a helyzete az nem olyan, mint az Egyiptomból érkezőknél, hiszen Szudán egy aktív válságövezet, aki onnan érkezik, az menedék kérelemre jogosult. És abban az esetben, ha kiépül ez az útvonal ténylegesen és aktívan el tud kezdeni működni, akkor egy több millió emberes forgalomra számíthatunk innen. Szóval ezért is érdemes figyelni Krétára, mert ez egy kiépülő útvonal, és ennek nagyon bajós árnyékai lehetnek a jövőre való tekintettel.
0: 25%-ra emelte az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat az Egyesült Államok.
1: Az amerikai elnök azzal indokolta döntését, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy és a tehergépjárművekre is vonatkozik. Donald Trump hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat.
0: Az euró bevezetésének megfelelő időzítése döntő tényező a gazdaságra gyakorolt hatás szempontjából, hívta fel a figyelmet a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője.
1: Sebestyén Géza a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, a leendő kormány célja, hogy felkészítse az országot az eurózónához való csatlakozásra, ehhez azonban több feltétel teljesítésére van szükség. A szakértő ezek között említette, hogy a GDP arányos államadósságnak 60% alatt kell lennie, a költségvetési hiány pedig nem lehet nagyobb, mint a bruttó hazai termék 3%-a. Sebestyén Géza a Magyarországgal szomszédos Szlovákiát hozta fel példaként arra, hogy az euró bevezetésének nem csak előnyei, hanem hátrányai is vannak.
6: Csökkent az infláció, ugye a korábbi szintekhez képest, a koronához, a koronainflációhoz képest, illetve valóban a külkereskedelem egyszerűbb lett, ugye nem kellett a külföldi cégeknek, meg a belföldi cégeknek sem akkora árfolyam kockázattal számolni, legalábbis, hogyha eurozónás országokkal kereskedtek. Viszont, amiről kevesebbet beszélünk, és nagyon fontos szerintem, mikor dönt egy ország arról, hogy mikor vezeti be az eurót, ezt konkrétan a szlovákok is tapasztalták, mert a gazdasági növekedésük és a bérnövekedésük is 2009 előtt kiemelkedő volt, nagyon magas volt, a legjobbak voltak általában a V4-en belül, aztán bevezették az eurót, és aztán az utolsók lettek. Ez nem független, hiszen egy magasabb növekedés mindig magasabb inflációt hoz. Az euró által levitt infláció azért csökkentette a növekedést is.
0: Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már online személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. Az adóhivatal szerint ugyanakkor, mint egy 190 ezeren még nem költék be megkezdett nyilatkozatokat. A határidő május 20-a.
1: Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV e-SZIA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forintot, amely meg is érkezett a kedvezményezettekhez.
0: Talajjavító koncentrátumot állít elő gyapjúból egy magyar családi vállalkozás. A gyapjú pelletek jótékony hatását elsőként Amerikában kezdték el kutatni, de már az Unióban is vizsgálják a jelentőségét. A jelenleg még különlegesnek számító eljárás az asszály elleni védekezést is segítheti. Dorogi Zsuzsanna összeállítása.
7: Ezek a granulátumok az úgynevezett gyapjú pelletek jellemzően jó gyapjúból készülnek, és a talaj táplálását, a nedvesség megtartását segítik. Világszerte csak kevesen foglalkoznak az előállításával, közéjük tartozik egy magyar családi vállalkozás. Veres Andrea növényorvos talajerőgazdálkodási szakmérnökkel beszélgetett Áder János a Kék Bolygó podcastben.
8: Egy talajjavító koncentrátum készül ebből a pelletből, tehát ezt a gyapjú pelletet, ezt lényegében a talaj minőségének a javítására használják fel. Ez az alapötlet, igaz?
9: Így van. Tehát a gyapjú pellet az egy szerves trágya, ami gyakorlatilag egy szerves anyagkoncentrátum.
7: Veres Andrea már 20 éve a fenntartható növénytermesztési rendszereket kutatja. Úgy látja, hogy ma a gyapjú harmadik kategóriás melléktermékként, veszélyes hulladékként van jelen, miközben a mezőgazdaságban nagyon jól újrahasznosítható. Mivel Európából nem tudtak gyapjú pelletet szerezni, ezért vásároltak egy az előállításához szükséges gépet, amivel el tudták kezdeni az első granulátumok gyártását, és elindulhatott a kutatási folyamat is.
9: Amerikában volt már erre példa, és ott kezdték el kb. 2020 környékén ezzel kísérletezni. És ekkor jött az ötlet, hogy akkor mi is ruházunk be egy ilyen pelletálló gépbe, ugyanis még a kísérletekhez sem tudtunk Európából sehonnan gyapjú pelletet beszerezni. És akkoriban vettünk egy kisebb ilyen biomassa pelletálló gépet, hiszen gyapjú feldolgozó, gyapjú pelletálló gép az nem volt akkor még elérhető a piacon. És ez a kisebb teljesítményű gép, ez pont arra volt elég, hogy kísérleteket állítsunk be, illetve kissé felmérjük a piacot, és ezzel körülbelül 10 tonnát tudunk feldolgozni.
7: A gyapjú pellet egyik legnagyobb előnye a víz megkötő képessége mellett az, hogy egyenletes tápanyagellátást tud biztosítani, természetes anyag, ami nem tartalmaz antibiotikumot és hormonokat, 4-6 hónap alatt teljesen lebomlik.
9: Megtartja a vizet a talajban, hiszen a gyapjú az a saját tömegének a háromszorosát képes felvenni a vízből, és ezt le is adja a növények, illetve a mikroorganizmusok számára. Ez különösen fontos most, amikor az aszállyal küzdünk.
7: Veres Andrea egy uniós munkacsoportnak is tagja. Céljuk, hogy fellendítsék a gyapjú újrahasznosítását. Véleménye szerint, amennyiben a juhászok saját gazdaságukban feldolgoznák valamilyen formában a gyapjút, akkor egyszerűen olcsón és nagyobb mennyiségben lehetne előállítani a talajjavító koncentrátumot, ami az aszály elleni védekezést is segítheti.
0: Május 8-a és 10-e között rendezik meg a 11. keresztény film- és könyvnapokat az Uránia Nemzeti Filmszínházban.
1: A Keresztény Filmes Misszió Alapítvány szervezte ingyenes rendezvényen, egyebek mellett filmvetítésekkel, kerekasztal beszélgetésekkel és könyvvásárral várják az érdeklődőket. Az idei eseménysorozat a szeretet öröksége köré épül, mondta el a Kossuth Rádióban Torján Attila, a fesztivál alapítója.
10: Úgy gondolom, ez az LGP esedett világ, ez nagy nehézség mindenki számára. Most éppen, hogy nem a gépek forradalmának, hanem a szívek forradalmának kéne elindulnia, és ezt próbáljuk ezzel az egész programmal elősegíteni. Azt gondolom, hogy a kultúra moralitás nélkül nem tud elvezetni az igazán lényeges dolgokhoz, ezért a kettőnek találkoznia kell.
0: Ismét egy hetes országos közlekedésbiztonsági akció kezdődött itthon.
1: A rendőrség az Európai Közlekedésrendészeti Szervek hálózatának éves terve szerint vizsgálja elsősorban a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat. A hatóság a többi között a járművek műszaki állapotát, a sofőrök alkalmasságát, a vezetési és a pihenőidő betartását, valamint a kísérő dokumentumokat ellenőrzi, mondta az ORFK közlekedésrendészeti főosztályának kiemelt főreferense a Krónikának. Zsinkai Elvira hozzátette, a tapasztalatok alapján a leggyakoribb jogsértés a sebességhatár átlépése, valamint a biztonsági öv használatának hiánya. Az akció vasárnap éjfélig tart. A rendőr alezredes arra is felhívta a figyelmet, hogy július 1-től változik a kishaszongépjárművekre vonatkozó szabályozás.
11: A 2,5 tonna megengedett legnagyobb összemeget meghaladó és nemzetközi árufuvarozást vagy kabotást végző kis teherautóknál kötelező lesz beszerelni a tahográfot, ami egy második generációs verziója már a tahográfoknak, és ez a szabályozás a 2,5 és 3,5 tonna közötti gépjárművekre vonatkozzak, amelyekkel díj ellenében fognak szállítást végezni. Ennek a szabályozásnak a célja a vezetési és pihenőidők betartása a tisztességes verseny érdekében, de természetesen ugye ezt nekünk is ellenőrizni kell az utakon.
1: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint árokba hajtott egy autó a 61-es főúton Tamási térségében. Az 54-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton irányába. A Velencei tó térségében kialakított terelésnél időszakos torlódás tapasztalható. Sokan haladnak az M1-es autópályán is Budapest felé. Bicske és Biatorbágy között a külső sávban kell araszolásra számítani. Ugyanakkor az M1-esen Győr és a Nagyszent János Bőny csomópont között terelést építenek. A 100-as és 109-es kilométer között az aktuális munkaterületnél mindkét oldalon csak egy sáv járható.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk.
12: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset történt az Üllői úton kifelé a Könyves Kálmán körút után a Fék utcánál. Helyszínelnek a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt. Lezárták a második kerületben a Labanc utat, a Kuruclesi út és a Szép Ilona Kocsiszín között egy rövidebb szakaszon, mert csatornát javítanak. Útszűkületre kell készülni mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Időjárás jelentés.
0: A hét első második napján kellemes koranyárias idő vár ránk, szerdától azonban talán megtörténik az, amire mindenki vár, csapadékos fordulat van kilátásban. Mindenről bővebben Förhéc Adrient halljuk.
13: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Szerdától valóban csapadék érkezik, de nem országszerte, hanem szeszélyes területi elosztásban. Országos, tartós, csendes áztató eső enyhíthetné a kialakult aszályt, de erdel sajnos nincs kilátás. A hét közepétől azonban záporok lokálisan felfrissíthetik a levegőt, és ezáltal enyhíthetik a szárazságot is. Ma azonban egyelőre még csapadékos a légköri helyzet, így súlyosbodik az aszályhelyzet is. Nagy területen élénk, északnyugaton erős a szél, ez tovább szárítja a talajt. A délies áramlás pedig rásegít a melegedésre, így a legszelesebb tájakon, északnyugaton, Győr és Sopron környékén 27-28 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Arda felé az előttünk álló éjszaka is jóval enyhébbnek mondható a sok évi átlaghoz képest, hiszen csupán 14-15 fok közelébe süllyed a hőmérséklet. Másút általában 4 és 13 fok között mérhetjük a minimumokat. Holnap tetőzik a melegedés, a középső ország részben akár a 29-30 fokot is közelíthetjük. Majd ezt követően szerda délutántól már jelentősen megnő a záporok és zivatarok valószínűsége. Köszönöm a figyelmet!
0: Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Dancsó Mária, Sors Zoltán és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Ciprusz Éva. Viszont hallásra 15 órakor.
14: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
15: A haladáshoz erő kell. Biztos tudás és fölséges nyugalom, nem bohóckodások. Mély elmerülések, nem handabanda, igazságkutató ösztön, s nem szemfényvesztő szándék. Harsányi Kálmán író-költő gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban újra. Jó ebédhez szól a nóta 2026. május 4-én hétfőn. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok a Dankó család minden egyes tagjának. Elsőként Farkas Zsolt, másodikként Jenei Gábor énekel. A Vásárhelyi Híres Promenádon és az Ilyen asszony való nékem című csárdásokkal indítjuk a mai adást. Jó szórakozást kívánok!

Vándor felhők fenn az égen, indul így Morvai Károly és Szigeti József szerzeménye, melyet most Radics Ferenc zenekarának társaságában egy 1995-ös rádió felvételen Farkas Luzika énekli el, a Dankó Rádió Magyar Nóta előadói díjával is kitüntetett énekesnő, aztán Simon Boglárka a Búzaföldön Dülőúton megy a lány című nótát nyújtja át a Dankó családtagjainak.

Megy a kocsi, porzik az út utána. Ezt a ritkábban hallott dalt Szigeti Fercsi hozta el nekünk egyik korábbi stúdió koncertünkre. Egészen pontosan 2022. novemberében szólt ez a nóta, majd a Te csaltál meg című dalt is ráfűzte Fercsi, Duka Péter és zenekarának kíséretével. Hallgassuk meg!

utána. Barna leányul a kocsi forrága, kék a szeme szemődöke, jaj, de csoda szép, fáj a szívem, majd meg hasad magáért. Kék a szeme szemődöke, jaj, de csoda szép, fáj a szívem, majd meg hasad.

Mihos József humorista Szalai Antallal és a zenekarával is járt már a Dankó Rádió házatáján. 2016. szeptember 26-án a Kecskebéka felmászott a Fűzfára című dal is elhangzott. Fogadják sok szeretettel, hallgassuk meg újra!

0: Műsorajánló.
1: Az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc nem csak a táncház mozgalom elindítója, a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, előadó, zenetörténész, hanem remek rádióműsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa, sok éven keresztül pedig a Bartók Rádió számára készített ismeretterjesztő műsorokat. Május 4-én hétfőtől két héten át Táncházban című műsorunkban este 20 óra 4 perctől ezek közül válogatunk, emlékezve a hatalmas műveltségű és tudású, remek előadó Sebő Ferencre.
2: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
0: Műsorajánlót hallott. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. A tudósok közösségének fontos szerepe lesz az új rendszerváltásban, jelentette ki a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésének díszünnepségén. Magyar Péter azt mondta, az elmúlt két évszázad bebizonyította, hogy a tudomány a magyar jövő záloga. Hangsúlyozta, hogy a kormányzati tudománypolitikában strukturális és szemléletbeli változásra van szükség. Kiemelte a hazai kutatási ökoszisztéma megerősítését, a stabil finanszírozás biztosítását, az intézetek autonómiájának erősítését és a kutatási szabadság védelmét. A rendkívüli aszály miatt vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte a leendő szakminisztert Magyar Péter. A Tiszapárt elnöke azt írta, komplex vízmegtartó beruházásokat indítanának, rendeznék a Tisza és a Duna medrét, korszerűsítenék az öntözést és növelnék a talajvízmegtartó képességét. Gajdos László leendő tárcavezető úgy fogalmazott, már is elkezdték a munkát, a szakmai alapú vízigazgatás, a térségi vízmegtartó beruházások felgyorsítása és a mezőgazdaság vízmegőrző átállítása. Emellett azonnal nekilátnak a természetes vízkészletek védelmének is. Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tiszapárt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listáról a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Jókai Mór és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között. A szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csaknem 2500-an vizsgáztak. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Rendelkezni legegyszerűbben a NAV ESJ-a felületén vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkén feltüntetett szál összetétel nem mindig valós. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban elvégzett teszteken. Többnyire napos időre számíthatunk eső nélkül. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. A szelet ma többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, holnap viharos lökések. Éjszaka általában 6-13 fok valószínű, napközben 23-29 fok várható.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
4: Folytatjuk Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkat. Nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is itt a Magyar Zene Rádiójában. Még 2 óráig a magyar népies műdalok legjava csendül fel. Így például a Szegletes udvar, a Már mi nálunk babám és a Kertesház benne egy nyíló rózsa című melódiák. Egri József énekel már is, aztán Takács Bélát halljuk. Jó rádiózást!

Szóka Júlia, Kolostyák Gyula és Kollár Katalin nóta felvételei csendülnek fel a következő percekben. Egészen pontosan a Volt-e már szívedben fájdalom című andalgót halljuk már is, majd a Most kezdődik a tánc, és az Azért a legényért nem adnék egy krajcárt című nótát itt a Dankó Rádióban.

A Nincsen rajtad kívül senkim című nótát Lugosi Kati is repertoárján tartja, sőt, mi többel is énekelte Bonyhádi Dankó klubunkon Balázs Tamás zenekarának kíséretével. Hát hallgassuk meg újra!

Selényi József archív felvételével indítjuk a soron következő dalcsokrot, aztán Karcagi János is dalra fakad, mint ahogyan Kalina Enikő Dócs Péter oldalán, és végül Szőlősi Emese felvételével zárjuk a sort. Nézzük, mely magyar nóták követik egymást. Az Esikeső hegyen völgyön, a Szőke kislány Csit-Csit-Csit, a Szegedi Csikós, a Szépasszonynak Kurizálok, és a Sárga Arigó Kerek a Cipó című dalokkal megyünk tovább. Hallgassuk meg együtt!

0: igaziból, nekünk már házasodni volna jó.
1: Boros Lajos és a zenekara játszik a folytatásban, Asztali muzsikát hallunk itt a Dankó Rádióban.

0: Nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Itt a Magyar Zene Rádiójában továbbra is jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsor vezető Budai Beatrix. Már is a Halkan pengesd ezt a csárdást című dalt halljuk, majd a Halljátok cigányok című magyar nóta is felcsendül. Énekel Bétót Magda, majd Boros Jolán.
1: Halkan pengesd ezt a

Egy halvány sárga rózsáról énekel a folytatásban Sándor Jenő szerzeményében Lente Lajos, amikor is Jeremiás Béla prímás vezeti a zenekart, majd Bányai Márton, Dóka Zsuzsa és Tarnai Kis László előadásában felcsendül a Repülj, repülj hét pettyes Katica Bogárka, az Icipici kis galambom és az Ördög bújt a vonóba című dal. Itt a Dankó Rádióban.

Kedves hallgatóink, ennyi fért hétfői Jó ebédhez szólanóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben a Magyar Rádió népi zenekara muzsikál Lakatos Sándor prímás vezetésével. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egyben jó étvágyat kívánok ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Ha tehetik, akkor maradjanak velünk a folytatásban, és jön Gál Zoltán és a Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunk. Majd 5 órától Tudod-e még az én nótám önökkel, és persze Popovics László kollégámmal. Én búcsúzom mára, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Találkozzunk holnap, ugyanekkor ugyanitt várom önöket, sok szeretettel és nótás jó szívvel. Viszont hallásra!

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az 5 hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Polyák Adrián. Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listáról a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Átveszi a készenléti rendőrség a miniszterelnök védelmét a terrorelhárítási központtól. Magyar Péter leendő kormányfő közösségi oldalán közölte, hogy biztonságáért szombattól a készenléti rendőrség felel. A döntésről pedig telefonon tájékoztatta Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját. A terrorelhárítási központ még 2010-ben jött létre. Az orosz hadsereg több mint 150 drónnal támadott ukrajnai célpontokat éjszaka. Az eszközök többségét a légvédelem elfogta. Harkiv megyében 4-en meghaltak, 16-an pedig megsebesültek a légicsapásban, amely lakóházakat, boltokat és egy autójavító műhelyt is megrongált. Hajnalban drón csapódott be a Kijev-Harkiv főúton közlekedő egyik furgon mellett, a sofőr koponyasérülést és agyrázkódást szenvedett. Közben Moszkva polgármestere arról számolt be, hogy drón csapódott egy lakóépületbe. A találat egy lakópark toronyházát érte, a Vöröstértől néhány kilométerre, senki sem sérült meg. Megakadályozta az iráni haditengerészet amerikai hadihajók belépését a Hormuzi szorosba, és teheráni jelentések szerint rakétatalálat ért egy amerikai fregattot, ám Washington cáfolja a támadást. Az iráni vezérkar közleményben figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy minden külföldi egységre csapást mérnek, amely engedély nélkül közelíti meg a térséget. A feszültség azután fokozódott, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette a kereskedelmi hajók átkísérésére irányuló szabadságprojekt megindítását. Jókai Mór és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között, írta az eduline.hu. A cikk szerint a szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit Sziget című versének elemzése, vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáztak. Szabadtéri nyílt napot rendez a Zeneakadémia jövő szombaton az intézmény épülete előtt. A Liszt Piknik elnevezésű rendezvényen gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei szerepelnek. Fellépmások mellett Balázs János és Farkas Gábor zongora művész, Mondok Ivett énekművész, valamint Karasszon Eszter cselló művész. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Az esemény kezdik el az őszi hangversenyekre szóló bérletek és jegyek értékesítését. Többnyire napos időre számíthatunk eső nélkül. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. A szelet ma többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, holnap viharos lökések. Éjszaka általában 6-13 fok valószínű, napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a kívánságműsorban. Remélem, van kedvük velünk tölteni a következő 3 órát. A szerkesztő ma is Nemesnéki, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Telefonszámunk 061-759-6071. Várjuk üzeneteiket. Ma a Mónikákat és Flóriánokat köszöntjük névnapjukon, és mindazokat, akik május 4-én születtek. Névnapja alkalmából köszönti ifjabb Albert Flóriánt, egykori válogatott labdarúgót, a Fradi női futballcsapatának edzőjét, Fehérvári János és a szurkoló barátok. Aracki László és Albert Flórián énekel, nem is olyan nagy dolog a foci.

cipőt. Feszíteni kell csupán a pályát, jobb esetben mindkét fél időt. Nem is olyan nagy dolog a foci, egyet nem tudok még Flórikán, hogy kerül a ház.

Csoki Józsefné Jászapátiban édesanyjára emlékezik szeretettel. Édesanyjának, Sasné Erzsikének Cegléden kíván nagyon sok boldogságot, hosszú, egészségben gazdag életet, lánya Böbike és feje Gábor. Tolnai Andrást Balázs József zenekara kíséri. Nincs senki olyan szép.

nincs senki olyan jó, nincs senki olyan, mint az én anyám. Ő fogja a kezem, s ő tart, ha elesem.

Jászberényből Fekete Sándorné legnagyobb kedvencétől Bokor Jánostól kérte a következő nótát, kísér Lakatos Miklós zenekara, Részpatkója van a betyár lovának.

0: látja őt egy barna piros menyecske.
1: Földesné Marika Ózdról kérte a következő nótát. Lukács Anitát ifjabb Verki Béla zenekara kíséri. Csak-csak-csak az esik nékem keservesen.

0: Lássunk bele az üzenetrögzítőbe.
1: Jó napot kívánok, Marika vagyok. Drága kislányom, ünnepli névnapját. Ebből az alkalomból kívánok neki erőt, egészséget, sok örömet, boldogságot, szerető édesanyja Csanytelekről. Korda Györgytől kérném a Virágeső című dalt. Köszönöm szépen, további szép napot kívánok.
0: Én köszönöm a hívását. Pocsajba Jánosnak boldog születésnapot kíván szerető párja Irénke. Budafokon nagymamájának, Julikának sok szeretettel kíván minden jót, és kéri, hogy nagyon vigyázzon magára, mert szükségük van rá, szerető unokája Bius. Korda György énekel, Virágeső.

Mező Peterről Saliga István néférjének kért egyik kedvenc nótáját, melyet Szabó Szilvia énekel, később ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara, Puli.

családtagok nevében Sós Margit. Burka József alattyánban szintén édesanyjára emlékezik. Fényes Györgyöt Németh Csicsó József zenekara kíséri. Úgy szeretlek, anyám.

Édesanyjuknak, Mészáros Jánosnének a Moson-Magyaróvári Soproni utcai idős otthonba sok szeretettel küldi a dalt lánya, fiai, unokái, dédunokái, Liza, Levente, Olivér és Marci. A Liz nagyon kedves barátnőjének küldi sok szeretettel, Csongrádi Kata énekel, Millió rózsaszál.

Konyhádon Vargáné Ili szeretné hallani a következő nótát, Máté Otéliát Olá Kálmán zenekara kíséri. Szeretőm még nincsen.

Szolnokiné Edit örök kedvencétől, Bojtar Imrétől kérte a következő nótát: megérett a paprika, menj!

Nagy Kanizsáról Mosonyiné Éva kérte a következő nótát, melyet még édesapjától hallott. Hollai Bertalant, Szalai Antal zenekara kíséri, nem elég a boldogsághoz 200 katasztrális.

kedves párja. Ornázos ház, tükrös szoba, elhagyatott párva, hogy ha nincsen a gazdának szerelmetes párja. Kétholt földdel kicsi házban

0: azt a dasztál is. Ha eljönnél kis házamba, várna csók végszáz is. Hely, mert egy csók többet ér, mint 400 hadasztál is.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Tisztelettel köszöntöm a Dankó Rádió nagyon-nagyon kedves munkatársait. Hajdúszoboszlón Kósa Esztert köszöntöm szívem minden szeretetével 18. születésnapján. Kívánom, hogy élete legyen nagyon boldog és sikeres. Szerető nagymamája, a két dal tele van a szemed könnyel. Köszönöm szépen.
3: Én köszönöm a hívását, Szántai Ildikót, Mészáros Tivadar zenekara kíséri.

Apósának, Bukovics Tibornak menyeküldi szeretettel a következő nótát, melyet Éliás Tibor énekel, kísér Bangó János zenekara, nóta nélkül mit ér az élet.

0: Sárbogárdon Varga János szeretné meghallgatni a következő dalt. Gáti Pált Terék József zenekara kíséri. Nézek, nézek a semmibe.
1: Nézek, nézek.

Keresztesné Ildikó szeretné meghallgatni a következő dalt Battonyán. Gergely Annát, Farkas József zenekara kíséri, Kiskertemben turbékol egy gerlepár.

Hosszú pályából Irénke édesapjának Lábodi Miklósnak küldi a következő kedvenc nótáját. Lovas Lajost Burakovács Andor zenekara kíséri. Nem loptam én életemben.

0: Ceglédiné Marika barátnőjének küldi sok-sok szeretettel egyik kedvenc dalukat a Cirkusz Hercegnőből. Palcsó Sándor énekel, és a Magyar Rádió és Televízió énekkarát halljuk Cirkusz után.
1: Ha bemegyek a cirkuszba,

mozgató, a legkülönbb attrakció, a legkülönbb attrakció. Csak már a nagy bunkerem, boldog szemem, mennyi csodát sejt, mennyi szépet, sőt, diszkrétet, mit a trikó rejt.

Hogy elröppent ez az óra, önök is így érezték. Már is mondom, hogy mi mindennel szolgálunk a következőben. Fehér sziklák, hallod rózsám, Katika, ne ábrándozz orgonáról. A hírekig Lisztes Jenő játszik.

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Ezen a héten újra stúdiókoncerttel jelentkezünk. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön, május 7-én Benedek Fikatalin énekművész és Karcagi János magyar nóta énekes látogat el ide hozzánk a Dankó Rádió stúdiójában. Hogy igazán remek legyen a hangulat, Lakatos Miklós prímás és cigány zenekara csatlakozik énekes vendégeinkhez. Újra felcsendülnek a legnépszerűbb magyar nóták egy teljes órában, élőben, egyenesben a rádióban, és persze kövessenek minket a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is, tehát most csütörtökön, május 7-én 13 órától Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt, a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
0: Stúdiókoncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
3: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
4: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Bánáti Bence nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Meg fogják találni azt a kompromisszumos megoldást, amely a Magyar Tudományos Akadémiának és a tudományos élet minden szereplőjének kedvező, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök azt követően nyilatkozott erről, hogy beszédet mondott az MTA 200. tisztújító közgyűlésén, ahol az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte. A kutatóhálózat jövőjéről szólva elmondta, informális egyeztetések már történtek a tudományos élet képviselőivel, a kutatóintézetekkel és az MTA-val. A tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források jelentős emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Az orosz hadsereg több mint 150 drónnal támadt ukrajnai célpontokat az éjszaka. Az eszközök többségét a légvédelem elfogta. Harkiv megyében 4-en meghaltak, 16-an pedig megsebesültek a légicsapásban, amely lakóházakat, boltokat és egy autójavító műhelyt is megrongált. Hajnalban drón csapódott be a Kijev-Harkiv főúton közlekedő furgon mellett, a sofőr koponyasérülést és agyrázkódást szenvedett. Közben Moszkva polgármestere arról számolt be, hogy drón csapódott egy lakóépületbe. A találat egy lakópark toronyházát érte, a Vöröstértől néhány kilométerre, senki nem sérült meg. Megakadályozta az iráni haditengerészet amerikai hadihajók belépését a Hormozi szorosba, és teheráni jelentések szerint rakéta találat érte egy amerikai fregattot, ám Washington cáfolja. Az iráni vezérkar közleményben figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy minden külföldi egységre csapást mérnek, amely engedély nélkül közelíti meg a térséget. A feszültség azután fokozódott, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette a kereskedelmi hajók átkísérésére irányuló szabadságprojekt megindítását. Jókai Mór és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között, írja az EduLine. A cikk szerint a szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése vagy létösszegző versek témakifejtő dolgozat közül válasz. Adtak a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáztak ma. Szabadtéri nyílt napot rendez a Zeneakadémia jövő szombaton az intézmény épülete előtt. A Liszt piknik elnevezésű rendezvényen gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei szerepelnek. Fellép mások mellett Balázs János és Farkas Gábor zongoraművész, Mondók Ivett énekművész, valamint Karasszon Eszter cselló művész. A Zeneakadémia énekfúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. És végül az időjárásról. Többnyire napos időre készülhetünk, eső sehol nem lesz. Holnap délután délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány futó zápor előfordulhat. A szél ma többfelé élénk lesz, északnyugaton erős, holnap viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 6-13, holnap napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánság műsort. Csontos Bélának lánya Karcagra küldi a nótát, Csala Judit énekel, Államalom állavitorlája.

Kedves ismerősének, Kis Ferencnek, Balaton-Szentgyörgyen, születésnapja alkalmából erőt, egészséget, boldogságot kíván egy zalai szőke kislány. Tarnay Kis Lászlót Lakatos Miklós zenekara kíséri, életemben csak két nőt szerettem.

0: fogod.
1: Kolozs Imréné Győrből kérte egyik kedvenc nótáját, Karcagi Nagy Zoltán ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Jaj, de nagyon régen volt.
2: Jaj, de nagyon régen volt, meg soká lesz, még nekem egy

Veszprémben unokámat, Doma Petrát szeretném köszönteni 11. születésnapján. Szívem minden melegével kívánok nagyon boldog születésnapot, sok örömet, vidámságot, szeretetet, jó egészséget, Éva mama. A 100 fok Celsius játszik. Boldog születésnapot!

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Én Albert Irsára szeretett otthonba szeretném küldeni Fincz Alajosné Magdikának, anyák napi alkalmából nagyon sok szeretettel köszöntöm őtet, és azt a számot, hogy édesanyám, de jó asszony, és a szobatársa küldi neki. Köszönöm viszont hallásra.
2: Én köszönöm, hogy hívott minket. Seres Istvánnénak, Hajdú Józsefnének, Rutka Mihálynénak, Ürmös Mártonnénak, Paksi Mihálynénak és Hajdú Józsefnének küldi a dalt nagyon sok szeretettel Ursi. Dusnoki Ferencnének, Székesfehérvárra és Jobbágy Mennyérnének Alsó Némediben szeretnénk kérni a nótát. Kívánunk minden szépet és jót, további jó erőt, egészséget, és hogy sokáig lehessenek nekünk a család örömére. Köszönti őket Csilla, Menyus és a gyermekek. Rákoshegyen édesanyjának és nagymamájának szeretettel küldi a dalt László Dominik. Szász Katit ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, édesanyám, te jó asszony.

Ince Zsigmondénak édesanyjának bajára küldi a következő felvételt hallgatónk, a Méta együttes játszik, Madocsai Selyemcsárdás és Verbunk.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Felföldiné Balogh Mónikának névnapja alkalmából nagyon sok örömet, boldogságot, erőt, egészséget kíván férje, kislánya, két testvére párjukkal, keresztlánya Dorina, anya, apa, mama és papa. Zorán énekel, Fehér sziklák.

Pintjéné Ilona édesapja legkedvesebb nótáját kérte, Farkas Zsoltot Berki Péter zenekara kíséri. Nem vagyok én úri családból való.

0: szerepe, vagy elfelejtett örökre.
1: A következő nótát Mezőberényben Judit szeretné meghallgatni. Lentel a Jostif Jepkállai Kis Ernő zenekara kíséri. Gerle Madár messze repült.

Morvainné Kati Kalocsáról kérte a következő dalt, Szentendrei Klára énekel. Egyszer volt egy özvegyasszony, annak pedig három lánya.

doktor meg a patika. De a két gabon átvált a patika, az lesz a doktor meg a patika.

0: a doktor meg a patika. De a két karom átvelkotika, az lesz a doktor meg a patika.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Böröcki Gyulának halálának 4. évfordulójára szeretnék egy szép nótát kérni, harangozó terítől kérném, minden nap, mikor eljön az este. Soha nem múló szeretettel felesége Margit Győrből. Köszönöm szépen, viszont hallásra!
3: Én köszönöm, hogy telefonált nekünk. Szeretett fiára Gidai Zoltánra, volt Bihar nagybajomi lakosra, halálának első évfordulója alkalmából örök szeretettel emlékezik édesanyja, harangozó terének el minden nap, mikor eljön az este.

Kívánság műsorunkat hallják. Eszternek Győrbe, fia Márton küldi a következő nótát. Újpesten Minya Istvánnak lányai küldik. Lovai László énekel. Ne ábrándoz orgonáról.

0: Bérces Tivadar és felesége kérte a következő nótát, 60 kis gyöngyének el, fagyban közepében a télnek.
1: Fagyban a

0: csókodért.
1: Irkovicsné Terike Kőszegről kérte a következő dalt, egy igazi különlegesség, hiszen Kovács Kati és Hofi Géza énekel kísér a Stúdió 11. Fogsz te a Fox helyett Charlestont járni?
2: Nézd már, kotta van a szemétbe.
3: Á, szemét van a kottában. Én most egy egyszemélyes vállalat vagyok.

5 perc múlva 4 óra, a hírek után folytatjuk a kívánság műsort, mégpedig olyan kedvencekkel, mint a köszönet a boldog évekért, a nem tudom az életemet hol rontottam én el, ez az ikonikus gyönyörű nóta Madarász Katalintól, és a dalok a szélben Delhusza Johntól, a hírekig Lakatos Miklós zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: Az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc nem csak a táncház mozgalom elindítója, a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, előadó, zenetörténész, hanem remek rádióműsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa, sok éven keresztül pedig a Bartók Rádió számára készített ismeretterjesztő műsorokat. Május 4-én hétfőtől két héten át Táncházban című műsorunkban este 20 óra 4 perctől ezek közül válogatunk, emlékezve a hatalmas műveltségű és tudású, remek előadó Sebő Ferencre.
2: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
3: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi mást nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
2: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Bánáti Bence nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök. A Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány ismét elérhető teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. A leendő miniszterelnök megköszönte a főpolgármester kompromisszumkészségét a közös ünneplés ügyében. Karácsony Gergely a Tisza párttal egyeztetve szombaton 13 órára tette át a főváros rendszerzáró rendezvényét. Magyar Péter egyúttal emlékeztetett arra, hogy május 9-én reggel 10 órától népünnepére várják az érdeklődőket a Kossuth térre az országgyűlés alakuló ülése alkalmából. Délután 4 órától további programokkal készülnek. Kijev arra számít, hogy Lengyelország közvetítői szerepet vállal a magyar-ukrán kapcsolatok újraindításában és a két ország közötti bizalom helyreállításában. Jelentette ki Jerevánban Donald Tusk. A lengyel kormányfő Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott tárgyalása után közölte, Ukrajna kifejezetten számít Varsó és a leendő magyar miniszterelnök Magyar Péter közötti jó kapcsolatra. Folytatódó izraeli-amerikai agresszióról és a tűzszünet hiányáról beszélt közleményében a Hezbollah libanoni síta milícia vezetője. A szakszervezet első embere leszögezte, hogy nem ismerik el az izraeli hadsereg által kijelölt ütközőzónákat, és a konfliktus nem végződhet a csoport kapitulációjával. A nyilatkozatban a vezető arra reagált, hogy Izrael a gázai övezethez hasonló műveleti területekre osztotta fel Dél-Libanont, ahol szárazföldi csapatokkal továbbra is folytatja katonai akcióit. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedik Budapest és Dubaj között. A légitársaság az elmúlt hetekben fokozatosan újraindította járatait, a többi között az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az öbölmenti térségben. Kicsi az esélye a hantavírus széles körű terjedésének, ezért nincs szükség utazási korlátozásokra, közölte az Egészségügyi Világszervezet európai regionális igazgatója. A szakember azután nyilatkozott erről, hogy egy Atlanti-óceánon közlekedő kiránduló hajon 3 meghaltak, 3 pedig megbetegedtek a ritka rákcsárok által terjesztett fertőzésben. A szervezet hangsúlyozta, hogy az emberről emberre történő átvitel kockázata rendkívül alacsony, a jelenleg a Zöldfoki Köztársaságban veszteglő óceánjáron pedig már tartanak a járványügyi vizsgálatok. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor, mintegy 190 ezeren, még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Holnap délután nyugat felől megnövekszik a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány futózápor már előfordulhat. A szél többfelé viharossá fokozódik. Hajnalban 6-13, napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 16 óra 4 perc.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Ismét köszöntöm Önöket itt a Kívánság műsorban. Mielőtt folytatjuk, hadd emlékeztessem Önöket arra, hogy a héten lesz Gizella és Mihály névnap is. Ne feledjék el ilyen nevű kedves rokonaikat, barátaikat. Telefonszámunk 061-759-6071. Berényi Irmának nagyon jó egészséget és minden jót kíván Edina és Balázs. Újvári Marikát Jónás Géza zenekara kíséri. Már mi nálunk, babám.

Békés Flóriánnak barátja Tibor kíván boldog névnapot, jó egészséget, Székely Mihályt Kócé Gyula zenekara kíséri, jaj, de magas ez a vendégfogadó.

Budapesten szüleiknek, Szilágyi Gyulának és feleségének, Etelkának 51. házassági évfordulójuk alkalmából kívánnak további együtt töltött boldog éveket, boldogságot, jó egészséget, lányaik és családjuk, szeretett unokáik, Maja, Mila és Félix, Zárai Márta és Fámosi János énekel. Köszönet a boldog évekért!

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Marik Tamásné, Béke Erzsébet vagyok Taksonyból. Édesanyámnak, Béke Lászlórénak, Piroskának, sajnos kórházba fekszik, szeretnék küldeni anyák napjára egy nótát, aminek a címe: Galambszívet örököltem az édesanyámtól. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
2: Gyors felépülést kívánunk édesanyjának. Molnár Imrét születésnapja alkalmából köszönti Reihert Endre Balaton Lelléről. Fejes Sándort Szalai Antal zenekara kíséri: Galambszívet örököltem az édesanyámtól.

Harcsásikkel mennék érte a következő nótát Szegedről. Talabér Erzsébetet, Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Nincsen tócsa, nincsen sár.

0: az alagút két fene nagy szája. Hogyha esik a lánchidat, betolják alája. Hogyha pedig a napsugár felragyog az égen, oda járunk a babámmal csókolózni szépen. Hogyha pedig a napsugár felragyog az égen, oda járunk a babámmal csókolózni szépen. Innen megyünk, onnan jövünk, ahogy kedvünk tartja. A lánchidi oroszlán se csodálkozik rajta. Hogyha pedig csodálkoznak, gondoltunk mi erre. A lánchidi oroszlánnak hiányzik a nyelve. Hogyha pedig csodálkoznak, gondoltunk mi erre. A lánchidi oroszlánynak hiányzik a nyelve.
1: Szombathelyről Jónásné Marika kérte a következő dalt, Ambrus Rita énekel. Más ez a szerelem.

só ez a csoda, ez a nyugalom. Ebben a nyugtalan völgyben, ami a világ, a szívem vadrohanás közben rád talált, és a hirtelen lett csendben

0: csók, ez a csoda, ez a nyugalom. Ez a csók, ez a csoda, ez a nyugalom.
1: Piroska néni egy Győr új barátról kérte a következő nótát. Béres Ferencet Lakatos Sándor zenekara kíséri, kertem alatt virágzik a rózsa.

0: Szondorosan Lestján Pál fájú szívvel emlékezik Ádám Rózsikára, Rábai Kálmánné Sárikának püspökladányban, születésnapi alkalmából minden jót kívánnak szerető testvérei. Madarász Katalint Berki Péter zenekara kíséri, nem tudom az életemet, hol rontottam én el.
1: Nem tudom az életemet.

elmondom a hallgatóinknak, hogy Madarász Katalin szombati búcsúztatóján ez az utolsó, különösen szép verszak elhangzott ott a temetőben. Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 4 perccel múlt fél öt. Borbás Tivadarnak testvére küldi a következő nótát, Szilágyi Sándort Lakatos Miklós zenekara kíséri. Mikor iszik bort a magyar?

agya csak a módban rája. Amikor a torka már a vizet ki nem állja, ha bánata van azért, ha meg vígat csak azért, menjegzzön és torba. De azért az okos ember vigyáz rá, hogy a mértékben sose essék sorba. Apánata van azért, ha meg vígat csak azért, menjegzzön és torba. De azért az okos ember vigyáz rá, hogy a mértékben sose essék sorba. Mikor iszik

0: barátokkal. Mert az igaz magyar ember borral és a szerelemmel mind halálig bírja. Csak akkor a szünetet, mikor itt van a szünet, hisz igen, szorgos hajta. Mert az igaz magyar ember borral és a szerelemmel mind halálig bírja.
1: Kárászné Zsóka kérte Gyöngyösről a következő dalt. Gencsi Sárit halljuk, piros almacsüng az ágon.

Adamkovics István néra, aki az Óbudai temetőben, Kispál néra és Ambrus Antal néra, akik a Nagyrédei temetőben, Babus Antal néra és Juhász Piroskára, akik a Gyöngyös-Tarjáni temetőben nyugszanak. Emlékezik Piroska Tibor, az unokák és dédunokák, Delhusza John énekel, Dalok a szélben.

Szívküldi szívnek szívesen, ez a Dankó Rádió kívánságműsora 3:45 lesz. Kós Tibor nékérte Tatabányáról a következő dalt, Dóri Józsefet Sudi Farkaspál zenekara kíséri, Vadvirágos Réten Andalogba jártunk.

Györfi Lászlóné szeretné hallani a következő nótát, melyet Pécsi Kis Ágnes énekel, Lakatos György zenekara kíséretével. Nem jó mindig minden este a fonóba eljárni.

Vekerdiné Klára kérte a következő dalt Esztergomból, Böröndi Tamást és a Körmendi együttest halljuk, Egy kis rúzs.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és Nagyberényben Fazekas Flóriánra emlékezünk névnapján, fájó szívvel, szeretettel, feleséggel, leányai, vejei, unokái, családjukkal, és a 9 dédunoka. Örök megnyugvás testének, lelkének. Bétót Magda, álmaimban téged látlak. Nagyon szépen köszönöm, és minden jót kívánok. Jucika néni vagyok.
2: Jucika néni, köszönöm szépen, hogy ezt elmondta nekünk. Férjére, Kasza Istvánra soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezik halálának 13. évfordulója alkalmából felesége és két fia, István és Zsolt családjukkal. Kisújszálláson Resinka Imrére halálának 5. évfordulóján emlékezik felesége, gyermekei és unokái. Bétót Magdát Lendvai Csócsi Jenő zenekara kíséri, itt vagy velem.

0: elviselem.
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott a kívánságműsor, további remek műsorok várnak Önökre a Dankó Rádióban. Popovics Lászlói a következő óra. Ma Erzséke nénivel beszélget, aki a 100. életévében jár, és talán az egyik titka, hogy imádja a rózsákat. Aztán 6 órától túl az Operencián Egri Józseffel. Ma az 1963-as Hattyúdal című film, és persze annak zenéje áll a műsor középpontjában. A kívánságműsort Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gáz Zoltán vagyok, legyen szép estéjük, a Leányvásárból játszik ifjabb Berki Bélai zenekara. Viszont hallásra holnap!

0: műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Ezen a héten újra stúdiókoncerttel jelentkezünk. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön, május 7-én Benedekfi Katalin énekművész és Karcagi János magyar nóta énekes látogat el ide hozzánk a Dankó Rádió stúdiójában. Hogy igazán remek legyen a hangulat, Lakatos Miklós prímás és cigány zenekara csatlakozik énekes vendégeinkhez. Újra felcsendülnek a legnépszerűbb magyar nóták egy teljes órában, élőben, egyenesben a rádióban, és persze kövessenek minket a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is. Tehát most csütörtökön, május 7-én, 13 órától jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt, a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
0: Stúdiókoncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán és a Dunavördön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Bánáti Bence nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézy Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Kijev arra számít, hogy Lengyelország közvetítő szerepet vállal a magyar-ukrán kapcsolatok újraindításában és a két ország közötti bizalom helyreállításában, jelentette ki Jerevánban Donald Tusk. A lengyel kormányfő Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel folytatott tárgyalása után közölte, hogy Ukrajna kifejezetten számít Varsó és a leendő magyar miniszterelnök Magyar Péter közötti jó kapcsolatra. Donald Tusk hangsúlyozta, hogy az új magyar miniszterelnököt hamarosan lengyelországi látogatáson fogadja, ahol a kétoldalú együttműködés megkönnyítése lesz az egyik kiemelt napirendi pont. Megakadályozta az iráni haditengerészet amerikai hadihajók belépését a Hormuzi szorosba, és teheráni jelentések szerint rakétatalálat ért egy amerikai fregattot, ám Washington cáfolja. Az iráni vezérkar közleményében figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy minden külföldi egységre csapást mérnek, amely engedély nélkül közelíti meg a térséget. A feszültség azután fokozódott, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette a kereskedelmi hajók átkísérésére irányuló szabadságprojekt megindítását. Folytatódó izraeli-amerikai agresszióról és a tűzszünet hiányáról beszélt közleményében a Hezbollah libanoni síta milícia vezetője. A szervezet első embere leszögezte, hogy nem ismerik el az izraeli hadsereg által kijelölt ütközőzónákat, és a konfliktus nem végződhet a csoport kapitulációjával. A nyilatkozatban a vezető arra reagált, hogy Izrael a gázai övezethez hasonló műveleti területekre osztotta fel Dél-Libanont, ahol szárazföldi csapatokkal továbbra is folytatja katonai akcióit. Lezárta a belső vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank az előző vezetés és az Erste Bank közötti állítólagos nyomásgyakorlás ügyében, és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. Az eljárás Simor András korábbi jegybank elnök kijelentései nyomán indult, aki szerint az MNB korábbi vezetése megpróbálta elérni az ő eltávolítását és a hitelintézet felügyelő bizottságából. A jegybank új vezetése közölte, hogy a rendelkezésre álló dokumentumokat átadták a Nemzeti Nyomozóirodának. Megállt a budapesti lakások drágulása. Az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthonstart programban meghatározott árkorláthoz. Az ennél drágább ingatlanok iránt visszaesett a kereslet. Az érdeklődések száma Budapesten több mint harmadával csökkent a tavalyi évhez képest. És végül az időjárásról. Holnap délután délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, este felé a Dunántúl a néhány futózápor előfordulhat. A szél többfelé élénk, északnyugaton erős, holnap viharos lesz. Hajnalban 6-13, holnap napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.
4: Összvegyasszony, az én kedves anyósom, nem marad ő sohasem az adósom. Bármit mondok rá, kodrázik, bármit teszek, replikázik, legyek hálás neki meg a lányának. Mert amit mond, az az igaz, de nékem ez gyenge igaz, a nejem megbólogat az anyjának. Bármit mondok rá, kodrázik, bármit teszek, replikázik, legyek hálás neki meg a lányának.

békesség a családban. Hogyha élne, de jó lenne, ő lenne a mérleg nyelve, nem lehetne nő uralom a házban. De ha újra férhez menne, talán nem is veszekedne, így lehetne békesség a család.

0: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok, itt a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Várjuk a jelentkezésüket egyrészt az üzenetrögzítőnkre délutánonként 061-759-60-71-es. Mondják fel az üzenetrögzítőre a nevüket, a telefonszámukat és azt, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban szeretnének szerepelni. Vagy jelentkezzenek e-mailben, az e-mail címünk dankoradio@mtva.hu.
1: Az igazgató felkereste a nagypapát, hogy ő kitaníthatja, engedje tovább a gyereket, mert nagyon jó eszű gyerek, és azt mondta a nagypapa, hogy ő a legidősebb, már ő 13 éves korában tud segíteni, mert dohányosok voltak, palántja meg ez az minden.
0: Egy 100 esztendős hölgyel fogunk beszélgetni a következő közel egy órában. Úgy hívják, hogy Erzsike néni. Az ő kedvencei jönnek itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Klasszikó Rádió. Tiszakécskén FM 106,4. A Magyar Zene Rádiója.
1: Igen, tessék, szerkesztő.
2: Kezdjét csokolom, Erzsike néni, Popovics László, Dankó Rádió, így van.
1: Igen.
2: Bár amikor megbeszéltük, hogy beszélgetünk majd, akkor minthogyha valaki mást várt volna a telefonvonal végére, mert most egyértelmű volt.
1: Igen.
2: Kivel akart akkor beszélni?
1: Hát akkor a társamnak, mert ugye bent vagyok már egy otthonba. Azt már mondtam, nem?
2: Igen.
1: Na, és van egy nagyon jó társam, de ugye olyan, hogy telefon nem téma. Aztán az anyja szokott érdeklődni mindig, hogy...
2: Értem.
1: Vagyis nem az anyja, hanem a lánya, mert ő az anyja. Uh-huh. A lány szokott el, és azt hittem, hogy... Évike azért nem néztem, hogy ki van kiírva, csak vártam.
2: Igen. És jól esik ez az érdeklődés egyébként önnek? Tehát...
1: Hogyne.
2: És egyébként hogyne. A saját nagyon... családjából Erzsike néninek van esetleg...
1: Drága szerkesztő úr, nagyon-nagyon... Megverte jó Isten, vagy nem ismerem ezt mondani. Mert tavaly, már most ugye tavaly elvesztettem áprilisban az 56 éves unokámnak a férjét. Akkor rá egy hónapra a fiam meghalt május elején, május végén meg a feleség.
2: Tehát gyakorlatilag a...
1: Gyakorlatilag a családból halt ki.
2: Igen.
1: Az egész, ugye, fiam, hát szóval ez borzalmas.
2: Ez egy borzalmas esztendő volt akkor.
1: Ez egy borzalmas helyzet.
2: Hát Erzsike néni, remélem, hogy valami vidám dologgal is tudunk azért szolgálni,
1: hát,
2: vagy tud ön szolgálni. Meghallgatjuk a kedvenceit, Erzsike néni, jó? És akkor beszélgetünk még az élet dolgairól. Szóval Erzsike néni kedvencei jönnek tehát itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: egy évig az első világháborúba, és ott is mentek, vagyis ott is tartózkodtak valameddig, mert ő térdlövést kapott, és kórházba is szállították, aztán, de a krasznahorka az nagyon megmaradt benne. Több helyen volt, de a krasznahorka az nagyon megmaradt benne. És ezt tehát mindig elének érte nekünk sokszor, mert ez nagyon fájó pontja volt, hogy már mostan nem itt van.
1: Igen.
0: Akkor még azért is, hogy ugye a szüleim nagyon-nagyon szerettem. Ők is szerettek bennünket. Ketten voltunk testvérek, két lány, nővérem volt 3 évvel idősebb, és nagyon-nagyon szerettek bennünket, nagyon-nagyon úgy neveltek, nem azt mondom, hogy nagyon szigorúan, de inkább szigorúan, mint a mai gyerekek, hogy megvan minden engedve. Tetszik tudni.
1: Úgy érzi, hogy mostanság minden meg van engedve?
0: Hát némelyik családnál. Némelyik családnál úgy veszem észre, hogy eléggé sok barát van. Hát ugye összegyött sok idő alatt, mert ugye tetszik tudni, hogy már most a 100. taposom, a 100. évemet.
1: Igen.
0: És hát sok mindent megértem, átéltem. Átéltem a háborút, átéltem a forradalmat. Szóval sok-sok minden van, ami talán egy kis könyvbe talán bele se férne.
1: Igen.
0: De ne is beszéljünk a szomorú dolgokról, csak inkább a vidámakról.
1: Hallgassuk meg a dalt, jó? Aminek
0: igen.
1: Kapcsán eszébe jutott ez a történet, amely biztos, hogy benne lesz abba a könyvbe, vagy benne lenne abba a könyvbe, feltételes
0: igen.
1: Módba beszéljünk róla, amit említett. Krasznahorka büszke vára Erzsike néni kérésére forog, tehát itt a Dankó Rádióban.

0: merül.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Erzsike nénivel beszélgetünk. A Rózsa Levél című felvétel jön mindjárt. Na, milyen emlékek jönnek elő az elmúlt 100 esztendőből a dal kapcsán?
2: A dal kapcsán nagyon szeretem a rózsát, és ha valami ünnepély volt, vagy nekem születésnap, vagy négy nap, akkor mindig azt kaptam a drága páromtól, akivel együtt éltünk 65 évig. 65 évet együtt éltünk. Uh-huh. És nem azt mondom, hogy mindig nagyon jó volt, mert rossz időszakok is voltak sajnos abban az időben, de valahogy mindig átéltük, mindig túléltük, mindig a szeretet győzött, mert annál nem nincs jobb, mint a szeretet, és az érteti az embert. Ha nincs szeretet benne, akkor nulla az élete. Nekem ez az érzésem, ez a felfogásom.
1: Ezt hogyan lehet lefordítani a hétköznapok nyelvezetére? Mit kell tenni ahhoz, hogy ez a szeretet megnyilvánuljon, vagy hogyan nyilvánul meg a mindennapokban?
2: Drága szerkesztő úr, úgy, hogy ha valami van is, valami összezördül az ember, mert szokták mondani egy közmondás, hogy nincs kanál csördülés nélkül. Hát van egy házassági is, ami hosszú idő, de lehet, hogy a rövidebb idő még rosszabb. Akkor az embernek hozzá kell a másikhoz annyira szokni, hogy szinte tudja már a másiknak a gondolatát, és akkor, ha olyan, akkor inkább nem szól, csak azért, hogy veszedelem ne legyen, így akkor veszekedés sincs. Ha nem azt mondom, hogy mindig hallgasson az ember, mert a másiknak is mindig van véleménye, és a másikat is mindig meg kell hallgatni, és mérlegelni azt, hogy hát neked most jobban van igazad, mint nekem, abba a dologba, amiben éppen beszélünk, és ezért is volt még a békesség is köztünk mindig, mert annyira ismertük már egymást, és ennyire szerettük egymást, hogy ezt meg tudtuk csinálni, meg akartuk csinálni.
1: Igen. Hát akkor szerintem legyen ez a végszó, mert nagyon szép. Jöjjön a dal. Rózsa levél. Ez forog tehát Erzsike néni kérésére, itt a Dankó Rádióban.

0: sohasem.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Erzsike nénivel beszélgetünk, a 100 esztendős Erzsike nénivel, és azt mondta Erzsike néni, hogy legyen a műsor végén valami vidám is, úgyhogy kiválasztotta a Kék a kökény recece című felvételt. No, miért szerette volna, hogy vidám dal is legyen egyébként?
2: Hát azért, mert eléggé vidám természet vagyok, tetszik tudni. Van, amikor olyasmik történnek, mint tavaly is. Jó, azon túl vagyunk, ennek így kellett lenni. És a saját megnyugtatásomra
1: ugye
2: is.
1: Ugye most azok számára, akik most kapcsolódtak be a műsorba, említette Erzsike néni, hogy tavaly ugye sok-sok szerettét elvesztette. Ez volt az, amit az imént felemlegetett. Szóval ennek ellenére azért fontos az, hogy kiegyensúlyozott és vidám is legyen, ugye?
2: Igen. És máig is szeretem a rádiót, tévét, a Magyar Nóta van, azt nem hagyom ki, mert hát ugye időmilliómos vagyok, szerkesztő úr. Az időmben minden belefér. De gondolkozni nem nagyon szeretik. Hát a múltra vissza-vissza, de akkor mindig elszomorodok, és annak nincs jó vége. Mindig vidám dolgokról szeretek beszélgetni és gondolkodni, és ilyen a természetem.
1: Egyébként az édesanyja, vagy az édesapja volt ilyen?
2: Édesanyja is nótás volt, de édesapa meg nem volt olyan munka, amit egyedül csinált. Ha fúrt, vagy faragott, vagy valamit egyedül csinált, az biztos, hogy dalolt. Jó hangja is volt, tenor hangja volt, énekkarba volt. Szóval nagyon-nagyon sok éneket, vagy nótát tanultunk tőle sokat, mert 2-3-szor eldalolta. Én már megfogtam, már tudtam én is. De akkor mondjad már, te is kisjányom, és mondtam akkor vele, és valahogy ilyen otás család voltunk. Pedig hát ugye említettem, hogy 17-en voltak az édesapámék testvérek, és nagyon sok munkával kellett megélni neki, a 80 éves volt, hogy elment, itt hagyott bennünket nagyon sok munkával, mert ő volt a legidősebb, aztán nagyon jó tanuló is volt, és akkor, mikor vége volt a, mert még akkor 6 osztály volt, 3 ismétlő. Vége volt a 3 ismétlőnek. Az igazgató felkereste a nagypapát, hogy engedje tovább a gyereket, ő tanítatja. A tanító úr mondta, ő kitanítatja, engedje tovább a gyereket, mert nagyon jó eszű gyerek. És azt mondta a nagypapa, hogy ő a legidősebb, már ő 13 éves korában tud segíteni, mert dohányosok voltak, palánta, meg ez az minden.
1: Értem, úgy, tehát azt termesztették.
2: Azt termesztették, igen, és már nagyon sokat tudott segíteni. Úgyhogy azt mondta édesapa mindig, hogy már alig várták, hogy hazaérjen az iskolából, letette a táskát, meg ebédest, és már el volt készítve a palánta, minden a taligára, mert ugye akkor még nem volt se kocsi, se ló, se semmi, és a reáterővel tolták ki a palántot.
1: És már vitte is, és segített.
2: És segített.
1: Na, hát igen. Akkor hallgassuk meg a dalt, jó a történet végén. Kék a kökény recece, Erzsike néni kérésére forog tehát itt a Dankó Rádióban. Kék a

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Erzsike néni kedvenceivel. Milyen százesztendősnek lenni, Erzsike néni?
1: Hát köszönöm szépen. 3 hete műtötték a lábam, de meg vagyok, jól vagyok. Hát attól eltekintve, hogy kötözik minden nap, már most kezd gyógyulni, mondják a nővérek. Hát jól, meg vagyok. Na, mit mondjak?
0: Igen, ezt halljuk egyébként, és nagyon jó volt önnel beszélgetni, Erzsike néni. Fogom
1: én
0: majd hívni,
1: nagyon,
0: jó? Ilyen
1: én
0: szeptember.
1: Is nagyon-nagyon köszönöm, hogy eszébe jutottam szerkesztő úrnak, mert nagyon szívesen visszaemlékezünk, a szomszédok is, akik akkor máig kiárnak, máig telefonálnak, úgyhogy tartsuk
0: rendben.
1: A kapcsolatot.
0: Folytatjuk ezt az emlékezést, jó? Majd szeptemberben fogom keresni Erzsike nénit. Addig vigyázzon magára, jó egészséget kívánok, jó?
1: Úgy szintén én is
0: viszont
1: azt kívánok.
0: Viszont hallásra, csókolom Erzsike nénit.
1: Viszont hallásra.
0: Erzsike nénit hallották, most pedig jön Juhász Katalin és a Tudta-e népzenei szótár. Utána pedig Egri József és a Túl az Operencián forog a Dankó Rádióban. Én megköszönöm a megtisztelő figyelmet, Popovics Lászlót hallották, találkozzunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Tűzre-vízre vigyázzatok, hogy kárt ne valjatok, amitől az Úristen minket megmentsen. Elmúlt már 9 óra.
2: Egy általánosan ismert, úgynevezett bakterénekkel köszöntöm kedves hallgatóinkat Szent Flórián napján. Éjszakánként régen minden településen volt éjjeli őr, más néven bakter, aki ezzel az énekkel kezdte szolgálatát. Ha netán valahol tűz ütött ki, ami a nyílt tűzhelyek korában egyáltalán nem számított ritkaságnak, akkor még idejében tudta riasztani az embereket, mielőtt a tűz az egész falut elpusztította volna. A könnyen lángra kapó, nádfedeles házak esetében ez gyakran megesett. Erről énekelt Borsai Ilonának 1969-ben a szuhai Vékkos András tűzoltó parancsnok.
3: Tűz van, tűz van a faluba, falu végén szépen szól a muzsika. Babám, háza gyullad ki, én is megyek oltani. Ha eloltom, megölelés, megcsókol a galambom.
2: Persze minden más is kigyulladhatott, csárda, cserjény, hodály, vagy például a kecskeméti gyufagyár, ahogy azt a Jászszent Lászlói Pruvics Flórián is megénekelte 1976-ban.

A mai nap névadója Szent Flórián volt az, akinek leggyakrabban kérték közbenjárását a tűzveszély elhárításáért. A mai Felső Ausztria területén született Florianus, Diocletianus császár idején a római hadsereg erőt parancsnoka volt. A legenda szerint, amikor egy hatalmas tűzvész tört ki, Florianus csodálatos módon egyedül fékezte meg a lángokat, megmentve katonáit a biztos tűzhaláltól. A keresztény üldözések alatt elfogták Florianus 40 katonáját is, de ő azonnal a védelmükbe vette őket, és magát is kereszténynek vallotta. Erre őt is kénpadra vonták, majd halálra ítélték. A bíró megparancsolta, hogy saját katonatársai vessék a folyóban malomkővel a nyakában. Ők ezt megtagadták, ezért egy újonc hajtotta végre az ítéletet, aki nyomban megvakult, ahogy a zuhanó test után nézett. A szent holttestét egy özvegyasszony emelte ki a vízből és eltemette. A zarándok helyé vált sír fölé épült a Linztől délre található híres Szent Flórián apátság. Mivel Flórián folyóban halt mártírhalált, nem csak a tűz, hanem az árvizek elleni védőszentként is tisztelték. Szent Flórián napja régóta a tűzoltók ünnepe. A tűzoltó egyletek veszélyben edzett, összetartó közösségek, akik saját dalokat is alkottak közismert népdalok átalakításával. Ilyet hallunk most a híres népművész Nácsa Jánostól, aki Dévaványán maga is tűzoltóként dolgozott.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok, mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Bánáti Bence nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Autó hajtott emberek közé Lipcsében a belvárosban, közölte a német rendőrség. A német Bild úgy értesült, hogy legkevesebb 8-an megsérültek. A környéket lezárták, hatalmas a készültség a környéken. Pucskísérlettől tartva megerősítették Vlagyimir Putyin személyi védelmét, miután több magasrangú katonai tisztségviselő merénylet áldozata lett. Írta a CNN amerikai hírtelevízió egy európai hírszerzési jelentésre hivatkozva. Eszerint felmerültek olyan aggodalmak is, hogy egyesek hatalom átvételt készítenek elő Oroszországban. Az intézkedések részeként megfigyelő rendszert szereltek be az orosz elnök több közeli munkatársának otthonában, és a munkatársai csak olyan telefont használhatnak, melynek nincs internetes csatlakozása. Az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. Ezt a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlése után mondta újságíróknak Magyar Péter. A leendő kormány fő reményét fejezte ki, hogy az Erasmus program, ha nem is teljesen, de bizonyos mértékben már a szeptemberben kezdődő új tanévben is elérhető lesz. Elmondta, miután a jelentkezési határidők már lejártak, pótfelvételivel különleges eljárásokkal nyitnák meg a jelentkezést a felsőoktatási hallgatók számára. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban eldőlt, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. A visegrádi négyek újjászületését és Magyarország visszatérését szorgalmazta jereváni nyilatkozatában a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a leendő magyar kormányfőre utalva kijelentette, hogy a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a negyedik tagot az együttműködés folytatásához. Hozzátette, az Európai Politikai Közösség találkozóján Volodymyr Zelenszkijjel is egyeztetett, akinek megerősítette, hogy Szlovákia továbbra sem küld ingyen fegyvereket Ukrajnának. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a mai magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt, az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt. Különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta a szakma. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. A felújítások érintik a kifutó pályát is. A fenntartó közölte, hogy a tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek, a légitársaságokat tájékoztatták a munkálatokról. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra a debreceni reptéren. Holnap délután nyugat felől megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon néhány futó zápor előfordulhat, a szél több felé megerősödik, viharossá fokozódik, hajnalban 6-13, napközben 23-29 fok várható.
0: Túl az óperencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. túl az Óperencián. A házigazda Egri József.

A banda élén míg megyek, énekelte Németh Sándor Lehár Ferenc Bécsi asszonyok című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes hétfő estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Egri József. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Műsorunk fókuszában az 1963-ban bemutatott Hattyúdal című film áll. Ám mielőtt elkezdenénk mesélni róla, hallgassuk meg Tolcsai László és Müller Péter Mária evangéliuma című rockoperájából a Stabat Matert Sáfár Mónika előadásában. Majd következik Kálmán Imre a Cigány Prímás című operettjéből a Hadszacári, az előadók Széles Flóra és Laki Péter. Jó szórakozást kívánunk!

0: Szól az Óperencián, a Dankó Rádióban. Nézzük a Hattyúdal című film történetét. Tamburás a jószívű idősödő csavargó, akit Páger Antal játszott, a bandájával a Villa Negra nevű kis faházban él. Bohém mindennapjaikat alkalmi munkákból, kisebb lopásokból és csalásokból tartják fenn, miközben a közelükben egy modern lakótelep épül, amely lassan kiszorítja a régi életformát és az ahhoz tartozó embereket is. A csapat két fiatal tagja, Notes, akit Stankai István alakított, és Diák, akit Bodrogi Gyula játszott, tamburásnál talált otthonra. Bár kívülről gondtalannak tűnik az életük, mindketten többre vágynak. Notes korábban buszvezető volt, de egy baleset miatt börtönbe került, és elvesztette a jogosítványát. Így nem talál kedvére való állást. Diák előadó művészi álmokat dédelget. Később csatlakozik hozzájuk a doktor is, Várkonyi Zoltán, egy lecsúszott volt kórházi orvos. Törzshelyük a Kotyogó kis vendéglő, ahol tamburás muzsikálni szokott. A körzeti rendőrőrmester, akit Szirtes Ádám alakított, igyekszik jó útra terelni őket, kevés eredménnyel. Az idő múlásával azonban Notes és Diák élete egyre inkább az új világ elvárásaihoz igazodik. Tamburás végül egyedül marad, és kénytelen szembenézni azzal, hogy a változás megállíthatatlan. És most következzen a filmből Ránki György és Garai Gábor szerzeménye, a Villa Negra románca című dal. Énekel Páger Antal és a Módos Vokál, kísér a Körmendi Együttes. Túl az Óperencián.
1: A Villa Negra románca!
2: A Villa Negra.

0: fölmelegszel, meglátod, még az álmod egyre visszajár. Na jó,
1: a villanegra nem a pálca zárda, a villanegra nem fényes lokál.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A Hattyúdal Keleti Márton 1963-ban bemutatott játékfilmje, melynek forgatókönyvét Dobozi Imre írta. A filmben olyan kiváló színészek szerepelnek, mint Páger Antal, Stanka István, Bodrogi Gyula, Várkonyi Zoltán, Szirtes Ádám, Kismanyi és Béres Ilona. Ami a Hattyúdal forgatását illeti, arról Györfi József gyártásvezető így számolt be. Idézem. A szokásoktól eltérően a színészek tökéletes szövegtudással jelentek meg. Úgyhogy nem kellett a felvételeket ismételgetni. Gyorsan ment a munka. Igaz, 40 fokos, már-már afrikai hőségben dolgoztunk. Eddig tartott az idézet. A Hattyúdalhoz Ránki György, a háború utáni magyar filmgyártás egyik legtermékenyebb komponistája írta a zenét. A Hattyúdal slágerei közül a nemrégiben felcsendült a Villanegra Románca című dalt és a tamburás dalt Páger Antal, a Bolha Twistet Márkus László, a Diák dala Visszaszáll című dalt Bodrogi Gyula énekelte. Ránki György remek dalai aztán a filmen túl is nagy népszerűségre tettek szert. Most pedig következzék a filmből Ránki György, Garai Gábor és Romhányi József szerzeménye, Márkus László és a Módos Vokál énekel, kísér a Körmendi Együttes. Bolha Twist, Dankó Rádió.

túl az Óperencián, a Magyar Zene Rádiójában. A Hattyúdal vetítésein öt pesti filmszínház nézőtere hetekig zsúfolásig megtelt. A 24.hu 2024 április 6-ai írásában a Hattyúdalról közölt cikket, amelyben többek között a korabeli sajtóból idézett kritikákat is bemutatott. Ezek közül néhányat most megosztok önökkel. A Népszava az összes szereplőt dicsérte. Ami a filmet egységesen vidám élményét teszi, az a kitűnő színészi teljesítmények sorozata és Ránki György mesteri filmzenéje. Egyetlen gyenge alakítás sincs a filmben. A Hajdú-Bihari Napló viszont One Man Show-ról értekezett. A Hattyúdal nagy értéke Páger Antal játéka. Felejthetetlen, szívhez szóló, varázsától nem lehet szabadulni. Eddig tartott az idézet. És most következzen a filmből Ránki György és Garai Gábor szerzeménye, a Tamburás dal. Énekel Páger Antal és a Módos Vokál. Kísér a Körmendi Együttes. Túl az Óperencián.

élek, akárhogy megélek, szerencse ragyog reám. Nékem, bankbetétem, nincs se villám, sem Skodám. Márkám ott a kártyán, véd a Joker, jó komám. Másem hordja zsákszám, gyűjtse pénzét, hangja mód. Oszt rám, hogyha fogytán, hű szerencsém, minden

0: kedves hallgatóink! Czerkovics Béla, Csókos asszony című operettjéből egy részletet hallottunk Igó Éva és Méhes László előadásában, Kárít minden dumáért. Ezzel a dallal köszöntjük Igó Éva, Jászai Mari díjas, Rutkai Éva díjjal kitüntetett színésznőt, érdemes és kiváló művészt, aki ma ünnepli születésnapját. Szintén ma ünnepli születésnapját Vágó Bernadett színésznő, musical énekes. A Pesti Broadway stúdió növendékeként tanult, és a Budapesti Operettszínház egyik musical sztárja lett. Első jelentős szerepe a Romeo és Júlia című musical Júliája volt 2005-ben. Aztán több musical ősbemutatóján alakított főszerepet. Ő játszotta el először Vecsera Máriát a Rudolf című musicalben, Vitai Georginát az Abigailben, és Hermiát a Szent Ivánéi Álomban. Az Elizabeth címszerepéért a Színész Kamarától megkapta a Színész egy minősítést. 2008-ban pedig az év musical színésze lett. 2024-ig a Budapesti Operettszínház tagja volt, 2025-től pedig az Erkel Színház művésze. Boldog születésnapot kívánunk! Most fogadják szeretettel a Ghost című musicalből a Nem szóval mondom című dalt. Az előadók Vágó Bernadett és Dolhai Attila. Jó rádiózást!
1: Miért nem mondod nekem soha azt, hogy szeretsz?
2: De hisz tudod?
1: Akkor miért nem mondod?
2: Nem szóval mondom én, mert a nyelv az túl...

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Ma ünnepli születésnapját Huszti Péter, Magyar Korvillánccal és a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas színész, Színi Akadémiai rektor, színigazgató, rendező, a Színház és Filmművészeti Egyetem doktora, professzor emeritus, a Magyar Művészeti Akadémia professzori felterjesztések bizottságának tagja, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 1944. május 4-én született Budapesten. 1966-ban végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán Várkonyi Zoltán osztályában. A diploma megszerzése után a Madách Színház társulatához szerződött, ahol több mint 70 prózai darab főszerepét játszotta. Pályafutásának legizgalmasabb kihívásainak és egyben a sors legnagyobb ajándékának is tekinti a Shakespeare színdarabokban játszott szerepeket, mint például Demetriust a Szent Ivániai Álomban, Hamletben a címszerepet, a Makrancos Hölgyben Petrúkiót. Örömmel játszott musicalekben is, mint Magiszter a Vörös Malomban, Scrooge az Isten pénzében és Tarpataki Bárót is a Csókos asszonyban. Huszti Péternek a színjátszás mellett a tanítás is élete részévé vált. 1974-ben lett a Színház és Filmművészeti Főiskola, majd 1982-től a Színház és Filmművészeti Egyetem tanára. 1988 és 2010 között a színész főtanszak vezetőjeként dolgozott. Több mint 100 filmben, tévéjátékban szerepelt, melynek többsége főszerep volt, mint az Ember tragédiája, Fekete gyémántok és az Élet muzsikája is. Huszti Péter emellett íróként is jelentős, eddig 7 kötete jelent meg. Boldog születésnapot kívánunk szeretettel! És most következzen Ejzeman Mihály és Szilágyi László szerzeménye, Holdas éj a Dunán. Énekel a születésnapos Huszti Péter. Fogadják szeretettel!

Dunán, és egy jó cigány. Jaj, de szerelmes vagyok, babám. Holdas éj a Dunán, ilyen éjszakám, soha nem volt, és nem lesz talán.

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Kálmán Imre muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunkban Koltai Valéria operaénekesnőre, érdemes művészre, az Operaház Posztomusz örökös tagjára emlékezünk. Hamarosan híreket mondunk, majd jön a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Ezen a héten újra stúdiókoncerttel jelentkezünk. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön, május 7-én Benedek Fi Katalin énekművész és Karcagi János magyar nóta énekes látogat el ide hozzánk a Dankó Rádió stúdiójában. Hogy igazán remek legyen a hangulat, Lakatos Miklós prímás és cigány zenekara csatlakozik énekes vendégeinkhez. Újra felcsendülnek a legnépszerűbb magyar nóták egy teljes órában, élőben, egyenesben a rádióban, és persze kövessenek minket a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is, tehát most csütörtökön, május 7-én 13 órától jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt, a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
0: Stúdiókoncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
3: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
4: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Bánáti Bence nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Nagy sebességgel hajtott egy autó emberek közé Lipcse belvárosában, az egyik sétáló utcában. A német rendőrség tájékoztatása szerint az incidensben ketten meghaltak, 25-en megsérültek, közülük ketten súlyosan. A gázolót elfogták, indítéka egyelőre ismeretlen. A német Bild úgy értesült, hogy a környéket lezárták, hatalmas a készültség. Robbanás után tűz ütött ki egy dél-koreai kereskedelmi hajón a Hormuzi szorosban, ahol jelenleg mintegy 2000 hajó veszteg el az iráni konfliktus miatt. A 24 fős legénység nem sérült meg, a hatóságok pedig még vizsgálják, hogy külső támadás okozta-e a horgonyzó hajón keletkezett károkat. Az amerikai haditengerészet ma megkezdte a Szabadság projekt elnevezésű műveletet, melynek célja a térségben rekedt semleges hajók biztonságos átkísérése a szoroson. Az akadémia szabadságá visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közülésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézy Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és a villamos fejlesztések. Megállt a budapesti lakások drágulása. Az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthonstart programban meghatározott árkorláthoz. Jókai Mór és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között. A szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvashat az érettségizők, a teszben pedig Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése is választható feladat volt. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a mai magyar nyelv és irodalomírásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt, az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyődér György szerint azonban a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalmi művetségi teszt, melynek megjelenését korábban a szakma is kritizálta. És az időjárásról: holnap délután délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet többfelé kísérik ma élénk lökések. Hajnalban 6-13, holnap napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
6: Minden ember, aki csak él, hallgassa a Dankó Rádiót. Lehet, hogy ez a kérés esetleg túlzásnak hangzik, de hogy idősebb Olá Kálmán és Szerdahelyi János hallgatójával kezdjük a mai Húsz csak prímást itt a Dankó Rádióban, az biztos. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink, nem sokára Kolostyák Gyula énekel, akinek Johann János zenekara játszik. A felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült, csak úgy, mint az ezt követő, kinek van, kinek nincs kút az udvarában. A dal előadói majd Farkas Rozika és ifja Berki Béla zenekara. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

Baj van, nagy baj. Magyar Imre és Dalos Nagy Károly csárdása következik. Hajnal Nikolettet és Karcagi Nagy Zoltánt halljuk énekelni, és akik muzsikálnak, ők ifja Berki Béla Prímás és zenekarának tagjai. Ezt követően Kalina Enikőtől a Sárga Rigó Kerek a Cipó című Bányai Aladár Marcali Frigyes friss hangzik el, ifjabb Déki Lakatos Sándor és zenekara közreműködésével.

Hamarosan három dankóklubos felvételt játszunk önöknek. Az első Réfülöpi, a második budapesti, a harmadik pedig győri felvétel. Ez utóbbi 2018. február 24-én készült a 2023-as esztendő Magyar Nóta díjasával, Hatvani Kis Gyöngyivel és Baranyai István zenekarával. A csárdás címe Nincs szebb madár a fecskénél. Ezt megelőzően is hallhatunk két Dankó rádiós díjazottat. Az egyikük Madarász Katalin, aki 2024-ben életműdíjat vehetett át. A másikuk pedig Szalai Antal Prímás, aki 2025-ben a Dankó Rádió cigányzenei díjasa lett. Természetesen Szalai Antal zenekarát is halljuk majd, Érsekújváros, Nyókomárom. De most még Dankó Pista és Pósa Lajos hallgatója szól, elragadta galambomat a Balaton tőlem. Nyári László és együttese már is muzsikál, Tarnai Kis László énekel.

való a párom. De rózsa lesz rózsa termel, az pedig a tanára mi kiskertekbe termet. Érsek újvárosnyú komárom.

0: várom, mezít láb is jöhet, bevárom.
1: De nincs szemem madár, a fel.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, írjon a falon.

Jó estét kívánok! Hangzott el Bognár Ignác és Nádor József csádása ezzel a címmel, Barabás Sáritól és Lakatos Sándor zenekarától. Ezt megelőzően pedig Sallai Misi nótáját énekelte Kutasi Katalin, csak úgy mondom magának. És folytatjuk a Húscsak Prímást itt a Magyar Zene Rádiójában. Néhány perccel múlt el műsorunk fél ideje, messze van a kicsi falum, ez a dal következik. Ifjabb Sárközi Lajos prímás, zenekarával együtt hallható, ő az a prímás, aki 2023-ban cigány zenei díjas lett. És Tolnai Andrást is halljuk majd nem sokára, a művész úr 2024-ben a Magyar Nóta díjat vehette át. Utána pedig Mészáros János Elektől Lepsényi Pergel Géza és Németh Gyula csádása szól, Ördög bújt a vonóba.

Hajlik a jegenye, féltelek elek, kérges a tenyerem, és hús csak prímás ezt a csárdást. Ezek a dalok következnek, ez utóbbi Babos Károly és Bicskei Dániel frisse. Hamarosan Gáspár Anni énekli Lakatos Miklós zenekarával. De előtte még Mozsár Imre fakad darra, és ő nem csak egy csárdást hoz nekünk, még másik két dalt is hallunk tőle, a Nátfedeles kisházikom címűt, és a Faluban nincs több kislány, csak kettőt, melynek gyűjtője Lajta László. Lakatos Antalt és zenekarát is halljuk majd ezen az 1972-es felvételen. Csala Judit énekli Tarnai Kis László és Szirmai László andalgóját, Sárközi Bélával és zenekarával. Most pedig jöjjön a hallgató Szeredi Krisztina és Salasovics Norbert zenekarának tolmácsolásában.

kenyerem, azzal keresem a kenyerem, azzal keresem a télire vallod, babámnak a sárga sejem vigalod. Azzal keresem a télire vallod, babámnak a sárga sejem vigalod. Csalfa szeme van a babámnak, olyan

a kis kertemben. Hely, de azért a legszebb virág a rózsám lesz benne. Piros rózsa, fehér rózsa nyílik a kis kertemben. Hely, de azért a legszebb virág a rózsám lesz benne. A faluban nincs több kislány, csak kettő, de csak kettő. Az egyiket elszerette a jegyző, de a jegyző. A másik meg a kapuban neveti, neveti. Ültet meg a segédjegyző, szereti, szereti. A másik meg a kapuban neveti, neveti. Ültet meg a segédjegyző, szereti, de szereti. Ültek a félasszonyon, a padra, a kis padra. Isten tudja, miről szól most a pletyka, a pletyka.

arra, hogy mennyit ragassza le a padra, a kis padra. Nem kérem én, a jó Isten, csak arra, hogy mennyit ragassza le a padra, a kis padra.

Szabad, szabad, szabad, mindenkinek szabad, és lehet is még néhány perc erejéig a Dankó Rádió húscsak prémását hallgatni. Ezt a dalt például, mely Rácz Béla és Babusa Miklós csárdása, hamarosan egy 1963-as felvételről játsszuk önöknek, Radnai György és Járóka Sándor együttesének előadásában. Mihol a Gyula csárdását, van nekem szeretőm egy nehány, Benedekfi Katalin énekli, hozzá Patai Zoltán zenekara muzsikál. Előtte archív felvételről Blaha Lujza hangjában gyönyörködhetünk, Nagy pénteken Kis szekeres és Ugyanédes komámasszony címmel három dal is elhangzik, ifjabb Berkes Béla és zenekara muzsikál hozzá. De előtte jöjjön egy hallgató Magyar Imre és Kodai László szerzeménye, Az én bánatom már nagyon csendes bánat. Következzék Szóka Júlia és Varga Jenő zenekara.

Hát, hogy

0: szabad, szabad, szabad, minden színnek szabad szeretni.
1: Kedves hallgatóink, a búcsú pillanata érkezett el. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát a Dankó Rádiót hallgatva. Ha ez így van, tartsanak velünk a folytatásban is. Minden jót kívánok, itt a Hús csak Prímásban természetesen még muzsikálunk. Idősebb Magyar Imre és zenekara játszik. 1963-as a felvételünk, Lenn a falu végén a cigányok sátora, valamint lassú és friss csárdás hangzik el. Viszont hallásra, Morvai Noémi.

0: műsorajánló.
1: Az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc nem csak a táncház mozgalom elindítója, a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, előadó, zenetörténész, hanem remek rádió műsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa, sok éven keresztül pedig a Bartók Rádió számára készített ismeretterjesztő műsorokat. Május 4-én hétfőtől két héten át Táncházban című műsorunkban este 20 óra 4 perctől ezek közül válogatunk, emlékezve a hatalmas műveltségű és tudású, remek előadó Sebő Ferencre.
2: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
3: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lehettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
2: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Bánáti Bence nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Nagy sebességgel hajtott egy autó emberek közé Lipcse belvárosában, az egyik sétáló utcában. A német rendőrség tájékoztatása szerint az incidensben egy ember meghalt, és legalább 25-en megsérültek, ketten súlyos állapotban vannak. A gázolót elfogták, indítéka egyelőre ismeretlen. A környéket lezárták, hatalmas a készültség a német nagyvárosban. A rendkívüli asszály miatt vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte a leendő minisztert Magyar Péter. A Tisza párt elnöke azt írta, komplex vízmegtartó beruházásokat indítanának, rendeznék a Tisza és a Duna medrét, korszerűsítenék az öntözést és növelnék a talaj vízmegtartó képességét. Gajdos László leendő tárcavezető úgy fogalmazott, már is elkezdték a munkát, a szakmai alapú vízigazgatás megszervezését, a térségi vízmegtartó beruházások felgyorsítását és a mezőgazdaság vízmegőrző átállítását. A leendő miniszterelnök megköszönte a főpolgármester kompromisszum készségét a közös ünneplés ügyében. Karácsony Gergely a Tisza párttal egyeztetve szombaton 13 órára tette át a főváros rendszerzáró rendezvényét. Magyar Péter egyúttal emlékeztetett arra, hogy május 9-én reggel 10 órától népünnepére várják az érdeklődőket a Kossuth térre az országgyűlés alakuló ülése alkalmából. Délután 4 órától további programokkal készülnek az egybe gyűlteknek. Nemzeti jogalkotási feladat a gyermekvédelem és az uniós jog méltányos egyensúlyának megteremtése. Így reagált Sulyog Tamás köztársasági elnök arra, hogy a leköszönő miniszterelnök a múlt héten arról tájékoztatta az államfőt, hogy a magyar kormány nem hajtja végre az uniós bíróságnak a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel. Az államfő reményeit fejezte ki, hogy a hivatalba lépő új kormány és az új összetételű országgyűlés a társadalmi elvárások szempontjából megnyugtató módon rendezi a helyzetet. A visegrádi négyek újjászületését és Magyarország visszatérését szorgalmazta Jereváni nyilatkozatában a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a leendő magyar kormányfőre utalva kijelentette, a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a negyedik tagot az együttműködés folytatásához. Hozzátette, az európai politikai közösség találkozóján Volodymyr Zelenszkijjel is egyeztetett, akinek megerősítette, hogy Szlovákia továbbra sem küld ingyen fegyvereket Ukrajnának. Balesetben meghalt egy magyar munkás Ausztriában. A 34 éves férfire egy rögzítetlen betonelem zuhant rá az egyik felső ausztriai üzemben. A tűzoltók kiemelték a férfit, de a mentők már nem tudták megmenteni az életét. Lezárták a salzburgi főpályaudvart, mert veszélyes vegyi anyag szivárgott egy tehervagomból. Az osztrák hatóságok tájékoztatása szerint előbb csak néhány vágányt és peront kordonoztak el, majd kora este a teljes pályaudvart kiürítették. A kifolyt nátrium metilát tűzveszélyes anyag, a bőrrel érintkezve súlyos égési sérüléseket okoz, belélegzése pedig mérgező. Holnap délután délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, este felé a Dunántúlon egy-egy futó zápor előfordulhat. Hajnalban 6-13, holnap napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, friss hírekkel holnap reggel 6 órakor várjuk Önöket itt a Dankor Rádióban. Már a munkatársaim nevében köszönjük figyelmüket.
0: Táncházban talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc a Népzenéről című sorozatának egyik adását hallják, mely először a Bartók Rádióban hangzott el. Ezzel tisztelgünk az április 27-én 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc munkássága előtt.
5: Most következő három adásunkban a 70-es évek elejének nyüzsgő, forrongó, vitákkal és munkával terhes időszakát szeretném felidézni, amelynek eredményeképpen létrejött a hangszeres népzene reneszánsza, kialakult egy újszerű szórakozási forma a táncház, és megújult a színpadi néptánc mozgalom. A lázas viták, álproblémázások mögött nagyon kemény és elkötelezett munka folyt, amelynek menetét, irányát jelentős mértékben meghatározta és segítette a magyar népzenekutatás. Vargyas Lajos és csoportja, különösképpen pedig Martin György már a kezdetekkor felfigyeltek az induló mozgalomra, és jó résznek publikálatlan kutatási eredményeik önzetlen átengedésével teljes erejükkel támogatták. A Martin György javasolta tanulási módszereket Tímár Sándor vezette be és vitte diadalra a Bartók együttesben. A néptáncok társas táncként való megtanításában Tímár Sándor élenjáró mesterré vált, az általa kidolgozott módszerek az egész mozgalom hajtómotorjává váltak. A kialakuló hangszeres együttesek klubjaiban összeverődött fiatalság mind a népzene eredeti formáit, mind a hagyományhoz kapcsolódó énekelt költészetet megkedvelte, s lelkesedésükkel a táncosokat, zenészeket mind rendszeresebb kutatómunkára, repertoárjuk kiszélesítésére ösztönözte. A Vitányi Iván vezette Népművelési Intézetben megindulhattak a táncházvezetői tanfolyamok, amelyek a Kassáklub nyári táboraival összekapcsolódva az egész országban, sőt, kis idő elteltével a határokon túlra is elterjesztették a népzene néptánc elsajátításának új módszereit. Szeretném azonban leszögezni, hogy ezúttal nem valamiféle ötletelés eredményéről beszélgetünk. Csodák, véletlenek ugyanis nincsenek. Vagy ahogy a sakkozók mondják, nincs királyi út. A magyar társadalom hagyományaiban oly gyakori kampányszellemet ez a mozgalom kivételesen elkerülte, sikerei mögött magas színvonalú, manapság oly gyakran öncélúnak, improduktívnak minősített alapkutatás és rendkívül sok és sokak által végzett áldozatkész munka állt. Ez vezetett odáig, hogy lassan megérlelődtek a szájhagyomány által tovább örökített műveltség ápolásának, a mai társadalom életébe való beépítésének korszerű intézményi keretei, s létrejöhetett az idén 10 éves fennállását ünneplő hagyományok háza.

Mai adásunkban a zenéről lesz szó. A táncház létrejöttének több feltétele is volt, de a legsarkalatosabb kérdés mégiscsak maga a zene. Zene nélkül ugyanis nem létezik tánc. A 60-as évek végén a slágerzene megújulásának lehettünk tanúi, a fiatalság körében új ifjúsági popzene, akkori szóhasználat szerint a beat vette át a vezető szerepet. Vitányi Iván az 1973-ban megjelent Zene és ifjúság című cikkében így foglalta össze ezt a jelenséget. Ennek az új ifjúsági zenekultúrának az igénye egyike a legérdekesebb új vonásoknak az utolsó évtized kultúrájában. Világjelenség, szinte mindenütt megfigyelhető. A 60-as években kezdődött, ekkor alakultak először azok az ifjúsági együttesek, amelyekben maguk a fiatalok szolgáltattak zenét maguknak. Zeneileg ez mindenekelőtt a hagyományos slágerrel való szakítást jelentette. A slágerzene már vagy jó 40-50 éve meglehetős változatlansággal ismételte ugyanazokat a szirupos, érzelgős fordulatokat. Az ifjúság most másfajta zenét kívánt, harsányabbat, erőteljesebbet, egyszerűbbet, keményebbet. Ezt adta számára a beat. Ebben az értelemben a beat pozitív jelenség mindenképpen jobb, mint aminek helyébe állt. Az ifjúsági zenei mozgalmak is differenciálódtak. A korábban egységes, legalábbis a mainál egységesebb beat mozgalom külön-külön irányban haladó törekvéseknek adott helyet. A sláger beattel szemben az újabb időben többféle, figyelemre méltó törekvéssel találkozunk. Az egyik irányzat a végsőkig kihasználni igyekszik a beat elektromos zenei apparátusában rejlő lehetőségeket, és ezáltal egy sajátos új stílust kívánnak megteremteni, ilyen nálunk a lokomotív. A másik beat fővonalán haladva egyfajta modern városi folklor zenét művel, vagy az oratórikus nagyformával kísérletezik, ilyen az Illészenekar. A harmadik a jazz vagy a modern műzene eredményeit igyekszik stílusába beolvasztani, mint a Sirius vagy a Mini. Mások hangzásban eltérnek a beat hagyományoktól is, és egy olyan sajátos kamaraegyüttes stílust alakítanak ki, mint a Kaláka együttes. Megint mások a forradalmi dal és a népdal hagyományait ötvözik, mint az Orfeó. És végül itt vannak azok, akik a népdal és a népművészet modern formában való megújítására törnek, mint a Sebő Halmos duó, az ő jelentkezésük egyébként véleményem szerint a legizgalmasabb, legpozitívabb jelenség az utolsó évek zenei mozgalmaiban. Idézet vége. És itt, a személyes érintettség okán, hadd álljunk meg egy pillanatra. Hallhattuk a felsorolásból, hogy sokféle zenekar, sokféle irányzat versengett az adott időszakban a fiatalság megnyeréséért. Valamennyiük joggal gondolhatta és gondolta is magát nagy idők úttörő zenekarának. Sok érdekes kísérlet indult útnak, új műfajok alakultak ki, melyek ma már természetesnek és öröktől fogva adottnak tűnnek. Személyes élményemmel is megerősíthetem ezt. A Ki mit tud vetélkedő előzsűrie azt mondta József Attila a dalaimról, hogy sajnos ilyen műfaj, ilyen kategória nincsen, ezért eltekintenek a közreműködésemtől.

Sok kitűnő és tehetséges kísérlet próbálkozás között érdekes módon a mi zenélésünk sodródott Halmos Bélával az autentikus hangszeres népzene eredeti formában való eljátszásának ötletéhez. Úgy gondolom, hogy érdemes és tanulságos bemutatni azt a fejlődési vonalat, amelyet mi, két építész hallgató jártunk végig a Műegyetemi Szimfonikus Zenekartól a tábortűzi muzsikálásokon, televíziós költészeti műsorokon át a táncházi zenélésig. Mai adásunkban erre vállalkozom. Történetünk a Repülpáva televíziós népdalvetélkedő nagy sikerével kezdődött. Egy ország döbbent rá, hogy érdekli a népdal. Ezt maguk a szerkesztők sem hitték volna. Az össznépi rádiós kamaraegyüttessel vagy cigányzenekarral kísért énekes versenyző között olyan lányok jelentek meg, akik kiharcolták maguknak, hogy szólóban énekelhessenek. Átütő sikerük érthetetlen volt. Csak Szél Jenő, az egykori Népművészeti Intézet elcsapott igazgatója újongott az élet és irodalom hasábjain 1970-ben. Megbocsájtja nekem Török Erzsébet, ha elárulom, miről beszélgettünk egyszer jó másfél éve az Astoria aluljáróban. Panaszkodott a gics terjedése miatt, aztán így szólt. Jöjjön, robbantsuk fel a tévét és hintsük be a helyét showval. Ha most én javasolnám, biztosan lebeszélne. Láttam a Páva középdöntőjének zsűriében dalolni, mikor Vas Lajos énekeltette a közönséget. Láttam az arcán, milyen boldog. Hát nem az ő gyermekei, nem az ő ügyének folytatói ezek a tüneményes leányok, mert az igazi meglepetés a városi fiatalok. Eddig az idézet. A másik meghökkentő újdonság a mi gitározásunk volt. Halmos Bélával, műegyetemi évfolyamtársammal és kollégiumi szobatársammal bizony gitárral kísértük a népdalokat. Ennek a hangszernek a helye a köztudatban már foglalt volt. A beat zene hosszú hajú zenészeihez kapcsolódott. Ezért sokan felháborodtak. Mit keres a gitár a népdal mellett? Az nem magyar népi hangszer.

Ezt a muzsikát azt hiszem nehéz lenne úgy elkönyvelni, mint a beat zene benyomulását a népzenébe. A kortársak egy része mégis annak tartotta. Pedig csak két klasszikus zenén nevelkedett építész hallgatónak kollégiumban kipróbált produkciója volt ez. A jól eső romantikus harmóniák inkább a Sramli közelében tartották a régi stílusú népdalt, mint eredeti környezetében. Ilyen körbe sorolható az a felvétel is, amelyet Ferenc Évával, a verseny egyik szóló énekes sztárjával készítettem.

A gitárkíséret erős próbatétel elé állított bennünket. Nagyon kevés népdalt lehetett így módon lekísérni, hiszen azok a régi stílusú dallamok, amelyek megtetszettek nekünk, nem az újabb kori ízlést tükröző akkordfelbontásból keletkeztek, ezért nem is lehetett alájuk könnyen harmóniákat rakni. Lázasan kerestük az újabb és újabb dallamokat. Ki kellett lépnünk a Tiszán innen Dunántúl című népszerűsítő népdal füzetecske keretei közül. A Pátria felvételek néhány darabjához hozzájutva egy új világ nyílt ki előttünk. Akkor valahogy megértettem, hogy ezekhez a dallamokhoz nem kell akkordokat keresgélni, ezek magukban, vagy esetleg egy tartott dudabasszussal aláhúzva szólalnak meg a legjobban.

Mikor megkértem Bélát, hogy énekelje velem a dalt egyetlen tartott hangon, még nem tudtam, hogy zeneileg a legnehezebb feladatot bíztam rá. Nem csak a tisztaságra kellett ügyelnie, hanem arra is, hogy én a szövegek erdejében merre kalandozok el az éneklés folyamán. A hangszeres kísérletben is megpróbáltam egyfajta dudaszerű hangzásra törekedni, nem is sejtve, hogy ezzel a zenetörténet kezdeti lépéseit ismétlem meg önkéntelenül. Az előre lépéshez nagyban hozzájárult, hogy közben sikerült egy tekerőlandhoz jutnom. A Bársony Mihály által készített hangszert azonnal munkára fogtam. Az áttelepült moldvai csángók felvételeit hallgatva Demse Dávidné éneklése fogott meg a legjobban. Az ő pakulár nótáját, mely a románok ismert Mioritza balladájának magyar verziója, különösen szerettem. Ez a megölt pásztor története. A juhász, románul pakulár, békésen őrizgeti a juhait, amikor megtalálja.

Ezek az egyéni megoldások, hangszerpárosítások aztán jó ideig követendő mintához szolgáltak a nyomunkba lépő zenekarok számára, még ha azok fennhangon az autentikus népzenejáték fontosságát hirdették is. Így lett általános a citerához, tekerőhöz, sőt dorombhoz párosított nagybőgő, a bordun hangon kísért vagy kvint párhuzamokban mozgó énekszólamok, stb.

A 70-es évek elején készült újszerű népdalfeldolgozásainkról mindenki azt hitte, ma is így emlegetik, hogy azok feldolgozatlan eredetiségükkel hatottak. Pedig ezek feldolgozások voltak a javából. Csak az alkalmazott egyszerű zeneszerzői megoldások inkább emlékeztettek a középkori organális többszólamúság eszköztárára, és általában a népzene régiségének megfelelő korzene ízlésére.

A gyimesi zene megismerése nagyon szépen tovább lendített bennünket a már megkezdett úton. A hegedű és gardon együttes középkorias hangzása valóban nagyon közel állt a modern popzenék ritmus uralta világához. Azonnal megpróbáltuk a saját képünkre formálni és a lehető legvalósághűbben megszólaltatni. Ehhez persze át kellett hangolni a gitárt citeraszerű hangolásra, és már lehetett is botta ütögetni, kézzel csípkedni, ahogy Gyimesben szokták. Csodálkoztak is a rádió népzenei osztályának szerkesztői. Mit találtál ki már megint, Feri? És hiába bizonygattam, nem hitték el nekem, hogy Gyimesben van egy ilyesféle hangszer. Később Kallós Zoli megajándékozott egy igazi ütőgardonnal. Ekkor tudtunk először az eredeti hangzás közelébe jutni. Nagy tanulság volt minden esetre, hogy hardware is kell a dologhoz a szoftver mellé, ahogy ma mondanánk. És ez vonatkozott a hangszerjáték technikájára is. Annak elsajátítását nem lehetett megspórolni. Ezért nem tudtak a klasszikus zenészek sohasem mit kezdeni a népzenével. Azt ugyanis egy történetileg sokkal régebbi technikával lehet csak jól eljátszani. De most hallgassuk az áll ütőgardont budapesti módra.

Az igazi csóvát Sárosi Bálint széki muzsikáról szóló rádió előadása dobta a zenei műhelyünkbe. Ebben az ismeretterjesztő előadásban ugyanis lejátszott egy széki lassút, Ádám István zenekarának előadásában. A háromtagú, hegedű kontra kisbőgő összetételű zenekar mellett Márk József énekelt elképesztően magas hangon.

Nem lehet csodálni, hogy ez a még élő hagyományanyag hihetetlenül erős vonzódást váltott ki belőlünk. Nem kellett ahhoz semmiféle ideológia, hogy szépnek és megtanulandónak találjuk. A 18. századi közzenélés manérjaival élő hangszeres együttesek, vonós duók, triók, kvartettek tökéletes hangzása úgy volt jó, ahogy volt. Ugyanígy festett a dolog az eredeti funkciójában megfigyelt táncokkal is. Föl sem merült, hogy azokat valamiféle átdolgozással kellene, ahogy mondani szokták, korszerűsíteni, a mai ember érzésvilágához közelebb vinni, stb. Az az eretnek gondolatunk támadt, hogy ez bizony úgy kellene megtanulni, ahogy van, a hagyományanyag szabályainak, működésmódjának alapos megfigyelésével. Első menetben persze, mint ahogy bárki más, én is szerettem volna megúszni a munkát, ezért a gitárral próbálkoztam. Hát, ha elmegy földolgozásnak, hát, ha magasabb kortársi szintre emeljük a dolgot, ahogy mondani szokták. De sajnos a Hadova itt nem segített. Ez a feladat már meghaladta a gitár lehetőségeit. Az elvetélt kísérletről rádiófelvétel is tanúskodik.

Ezzel a darabbal nagy sikerünk volt ugyan, de az én fülemben csengő ideától, a meleg, tömör, vonós hangzástól nagyon távol állt. A pengetős hangszer csörömpölő hangzásával nem tudtam megbarátkozni. Rá kellett jönnöm, hogy ezúttal nincs más megoldás, ha ezt a zenét akarom, akkor le kell szállnom az úgynevezett magasabb szintről, és a brácsa tanulásig kell lealacsonyodnom. Akkoriban fogalmam se volt róla, hogy ez a lépés milyen messze menő következményekkel jár majd. Utólag visszatekintve tudom már, hogy ez volt a nagy áttörés. Rágondolni is rossz, hogy ezen a kis munkabefektetésen mennyi minden múlt. De szerencsére nem sokat spekuláltunk, hanem követtük a szenvedélyünk diktálta utat. Amit persze a környezetünkben mindenki tökéletesen irracionálisnak tartott. Senki nem akart parasztkendőn, parasztizzadságot látni a színpadon, ahogy akkoriban gúnyolódtak velünk. Sokkal menőbb dolog volt dél-amerikai folklor anyagot vagy country zenét jó felületesen feldolgozni. Halmos Béla akkoriban spanyol gitározásra foglalkozott. Őt sem volt egyszerű rábeszélni, hogy klasszikus hegedű ilyen parasztprimást utánozzon, pedig ő legalább tudott hegedülni. Én viszont egyáltalán nem tudtam brácsázni, különösen nem háromhúros brácsán, amit előbb még be is kellett szerezni, és lassan kipuhatolni Lajta Széki Gyűjtés című monográfiának partitúrája alapján a játékmódot. Ebben viszont Béla sietett a segítségemre, mert rájött, hogy a háromhúros brácsa hangolása némi módosítással éppen olyan, mintha a hegedű három alsó húrja lenne, azon pedig tudta az akkordfogásokat. Ezzel egy hosszú és kínos tanulási folyamat kezdődött. Azért volt kínos, mert az eddigi zenefeldolgozásaim során bármit találtam is ki, az mindig megfelelt a technikai tudásunknak, és így könnyedén sikerre lehetett vinni. Ebben az esetben viszont jó ideig eltartott, amíg színpadképes produkciót tudtunk összehozni. Ebben a folyamatban sokat számított Martin György segítsége. Ő egyrészt rengeteg szép erdélyi felvételt mutatott, másrészt megerősített bennünket abban a képtelen hitünkben, hogy ezt meg lehet tanulni. Két fontos tanácsot adott. Az egyik szerint el kell menjünk az eredeti helyszínekre, ahol ez a zenélés még akkor élőformában látható volt, mert csak így lehet kifigyelni, hogyan játszanak a hangszeren. Első erdélyi útjainkon Kallós Zoltán volt a kalauzunk, tanítómesterünk. A másik tanácsa az volt, hogy menjünk el egy táncegyüttesbe muzsikálni, mert tánc nélkül ezt a zenét nem lehet megtanulni. És így is lett. Elszegődtünk a Bartók együttesbe Timás Sándor mellé, aki abban az időben a legközelebb áll törekvéseiben az eredeti tánc folklórhoz. Munkájának lényegéhez tartozott, hogy attól kezdve élő zenére próbált. Ennek elmondhatatlan hatása volt a táncosokra. A zene és a tánc olyan módon egymásra utalt a hagyományban, hogy egymástól elszakítva szükségképpen eltorzulnék a legjobb zenészek táncosok használatában is. Mindkettő olyan erőteljes kontroll gyakorol a másikra, hogy ennek elmaradása végzetes esztétikai következményekkel jár. Egyszerűbben mondva, az általunk megcsodált népzene attól olyan szép, hogy mindig alá volt rendelve a táncnak. Kovács Tivadar, a híres mékeréki primás, azt mondta erről a szoros kontaktusról, ha a táncosnak X a lába, akkor nekem X lesz a kezem. Az élő, improvizált, mindig változó, izgalmas zene gépi lerögzítése, majd állandó ismételgetése automatikusan leszűkíti a táncos lehetőségeit, egyre mechanikusabb ismételgetésre kényszeríti, és egyúttal észrevétlenül leszoktatja a zenére való aktív odafigyelésről. Csodálkozom is a mai koreográfusokon, akik próbáikon hanyagul beérik gépzenével. Az elkövetkező gyűjtő utakat már Timárral együtt bonyolítottuk. Közben rendületlen lelkesedéssel tanulmányoztam a Martintól kapott fantasztikus mezőségi énekeket. Egyszerűen nem lehetett betelni velük. Ezek a szalagok azóta is keringenek a mozgalomban, ezeket forgatják, hallgatják az egyetemi tanítványaink is. A most következő, 70-es évekből származó felvételek ennek a tanulási időszaknak a bizonyítékai.

A 70-es évek klubmozgalma mögött ekkor már 150 ezer lejegyzett és rendszerezett dallam állt, sok új kutatási eredménnyel és gyakorlati tapasztalattal, különös tekintettel a táncokra és a hangszerezzenére. A zenetudósok által leírt népzenei dialektusok Dunántúl, Alföld, Felvidék, Erdély, Moldva, Bukovina jellegzetességei a legutolsó időkig élményszerűen megfigyelhetők voltak a magyar nyelvtörlet legnagyobb részén. A dolog természetéből következik, hogy a legélőbb hagyománnyal a centrumtól távolabb, a magyarságot szétválasztó politikai határokon kívül szembesülhettünk. Martin György ezzel a tudományos háttérrel hozott minket kapcsolatba. Vargyas Lajos szabad egyetemi népzene órákat adott nekünk. Az általa vezetett népzenekutató csoport majd minden tagja segített, támogatott bennünket. Rádiófelvételek készültek, amelyekből most is válogatok. Az igazi próbatételt persze az jelentette, amikor azokkal az autentikus emberekkel szembesítettük addig összeszedett tudományunkat, akiknek a felvételén nevelkedtünk. A Széki Táncházban Ádám István hallgatta, na jó, egy kicsit fejcsóválva a muzsikánkat. Aztán összeismerkedtünk Csorba Jánossal, a kitűnő széki énekessel, aki erdélyi gyűjtőutunkon vezetőül is ajánlkozott. Aztán, amikor Budapestre jött látogatóba, közös rádiófelvételt készítettünk.

A népzene új szemléletű tanulmányozása mindjárt a kezdet-kezdetén elvezetett más etnikumok hagyományaihoz, melyekre akkor már rég úgy tekintettünk, mint a közös európai nyelvezet helyi színezetű, eltérő korokat reprezentáló változataira. A táncházak sikerlistáján a legelső helyen szerepelt a mékeréki román táncrend, melyet a Bartók által oly nagyra becsült bihari hegedű zenére jártak. Hallgassunk meg egy mékeréki lakodalmi menettáncot, melynek hangulata tökéletesen egybevág azzal a képpel, amit a felháborodott debreceni János írt le a magyarok táncolásáról 1697-ben. Lábukkal dobognak, kezükkel zajt csapnak, tapsolnak, szájukkal kurjantanak és ordítanak, körbekarikába forogva fejüket ingatják és fennhordják, mint ahogy méltán nevezik az ilyen táncot az ördög malmának, a sátán dudájának.

0: Táncházban című műsorunkban Sebő Ferencre emlékeztünk a Népzenéről című sorozatának egyik adásával, mely a Bartók Rádióban hangzott el először. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila és az adásmenedzser Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Kezdődik a Népek dalai, a Danko Rádió világzenei válogatása. Színes kínálattal, ezekkel a muzsikákkal bejárjuk az egész földet ma este is. Meghallgatjuk például a Magyar Rapszodi projekt dalát egy kiváló török művész közreműködésével, aki magyarul is jól beszél, ő Erdal Salihoğlu. Aztán adjuk a Parnograszt egyik korábbi 2019-es muzsikáját, Amikor táncolni látom címmel, és játszik ma este még a Vujicic együttes is. Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, magyar zenével indul a ma esti program egy koncertfelvétellel. 2015-ben a Csíkzenekar 25. születésnapján készült a felvétel Ferenczi György közreműködésével. Ez a vonat, ha elindult, hadd menjen!
3: Ez a

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, a népek dalai szólt. Erdál Szalihoğlu és a Magyar Rhapsody Project közös felvételével folytatjuk. A formáció Bársony Bálint zenei vezetésével a nagy magyar zeneszerzők, népdalgyűjtők és a magyar kultúra népzenei gyökerei előtt tiszteleg. A formáció ötvözi a modern hangszereket a magyar népi hangszerekkel, mint például a tekerőlant, a tárogató, a töröksíp, a koboz, de használnak népi furujákat, népi hegedűt, ősi dobokat és ütő hangszereket. A következő dal másik előadója Erdál Szalihoğlu, ő török énekmondó, aki eredeti hivatása szerint reumatológus szakorvos, ám a zene iránti szenvedélye egészen más útra terelte életét. A török táncház mozgalomból indult pályája, majd a középkori és historikus zene világában ért el sikereket, így hamar nemzetközi hírnevet szerzett magának. Figyelemre méltó, hogy török származása ellenére szinte folyékonyan beszéli nyelvünket, és évtizedek óta rendszeresen lép fel hazánkban, különleges kapcsolatot ápol a magyar kultúrával. Élet egyik fordulópontja is hozzánk köti. 1991-ben egy orvosi továbbképzés kapcsán látogatott Magyarországra. Az út során betért az Óbudai Népzenei Iskolába, hogy a magyar népzenét tanulmányozza. Itt találkozott Kobzos Kis Tamással, akivel mély és életre szóló barátságot kötött. Ez a találkozás meghatározta Erdál művészi útját, amelyet azóta is áthat a török és magyar kultúra közötti hasonlóságok iránti tisztelet. 2011-ben megalapította az Isztambuli Magyar Kulturális és Baráti Társaságot. 2013-ban törökre fordította Gárdonyi Géza Egri Csillagok című regényét. Azóta több magyar könyv török fordításán is dolgozik. Egy interjúban azt mondta, a török-magyar kapcsolat messzire nyúlik vissza, és mindegy, hogy rokonság vagy szomszédság volt ez, a lényeg, létezik egy híd közöttünk, és erre kell rálépnünk. Erdál zenéje mélyen gyökerezik a tradíciókban, miközben modern elemekkel ötvözi azokat. Régtől fogva úton vagyok, ez következő daluk a Magyar Rhapsody projekttel, török és magyar népi hangszerek, valamint modern elektronikus effektek felhasználásával készült. Ez a feldolgozás egy ősi török népdalból merít, amely az útkeresés, az emberi lélek mély belső utazásának univerzális élményét tárja elénk. Következik a török Erdál Szalihoğlu és a Magyar Rhapsody projekt Bársony Bálint vezetésével, Régtől fogva úton.

Tankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Tankó Rádió világzenei magazinja.

Itt a Dankó Rádió a népek dalaival, irány most haza, következzen magyar világzene, attól a bandától, amely egy kis szabolcsi faluból indult, nevük Barnógraszt. Ma már a legtöbb budapesti helyet is képesek lennének megtölteni. Idáig azért hosszú volt az út, hiszen először külföldön futottak be, de később a hazai közönség is rákapott a Barnógraszt ízére. Amikor a csapat vezetőjét, Olá Józsefet megkérdezték, hogyan tanultak zenélni, esetleg egymástól, vagy van köztük képzett muzsikus is, ő azt válaszolta, ők bizony örömzenészek, nincsen képzett zenészük, és ezt szerencsének élik meg. A csapatban mindenki a fülére, meg a szívére hagyatkozik. Szokott mesélni egy történetet is, amikor egy hétvégén leszakadt a tamburájáról a húr, pedig játszani kellett volna olyan dalt, amihez nélkülözhetetlen a hangszer. Ekkor a kezébe vette a gitárját, és néhány másodperc alatt átírta a dalt, és mindenki alakult. Nem tanultak ők sem énekelni, sem zenélni. Olá József azt mondja, ők csak csapatják. Mint a következő dalban is, igazi örömzenét hallunk a Szabolcsi bandától. Következzen a Barnógraszt és 2019-es lemezükről a Kanak Dikha Voi Kelél, vagyis amikor táncolni látom.

A Dankó Rádiót hallgatják a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal. Folytassuk a Vujicic együttessel, amely a magyarországi délszláv nemzetiségek, elsősorban a szerbek és horvátok népzenei hagyományait ápolja 1974 óta, akkor alakultak Pomázon. A csapat névadója Vujicic Tihamér zeneszerző, népzenekutató, aki a zenekar egyik legfontosabb segítője volt, 1975-ös halála után vették fel nevét. Pomázon az együttesben minden nemzetiség képviseltette magát. Táncoltak szlovák, sváb, szerb, horvát és persze magyar táncokat is. Így volt teljes a kép. Az volt az igazi kihívás, hogy minden egyes nemzetiségi táncot a saját hangszereivel kísérjenek, így a magyart vonósokkal, a svábot és a szlovákot fúvósokkal, a szerbet és a horvátot tamburákkal. Hallgassuk most a Dankó Rádióban a Vujicic együttest.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

0: Hamarosan 10 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, ezúttal világzenével Szváziföldről.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok mindenkinek, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Éjfélig tart ma is műsorunk, a korábbi programokat pedig újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon. Ma este a világzenei válogatásban ellátogatunk Kenyába, aztán szól világzene itthonról, a Kamuró Budapest Bandtől, és ebben az órában játszik még a Romengo és Lakatos Monika és Rostás Mihály Masi formációja. Most pedig irány Afrika és a kontinens egyik legkisebb országa. Dél-Kelet-Afrikába ugrunk Szváziföldre, onnan kaptuk a következő muzsikát Zulu nyelven. Előadója Bolódzsá, a dal címe pedig magyarul mi történik?

0: Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.
1: Yeah. On the beach, with a lot of beautiful women.

Világzenei válogatásunkat hallják a Népek Dalai szól a Dankó Rádióban. Nagyon sok különleges muzsikával. Most éppen Afrikába úrunk a következő néhány percben. Az Orchestrales Mangalépán játszik. A formáció még 1976-ban alakult, és az ezt követő 15 évben élte fénykorát. Aztán többszöri szünetet tartottak, és 2011 óta működnek újra, ez pedig elhozta számukra az új fénykort. A csapat eredeti tagjai Kelet-Kongóból költöztek Nairobiba, Kenyába. Itt kezdték el keverni szülőföldjük zenéjét a kenyaival, és tették mindezt szuahéli nyelven. Afrikai sikereik ellenére egészen 2016-ig egyetlen egyszer sem koncerteztek Európában, de szerencsére azóta megtört a jég. Mutatjuk, milyen zenét csinálnak. Játszik az Orchestrales Mangalépa, a daltörük a Kanemo.

Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai, a világzenei válogatás magyar muzsikával folytatjuk. Jön a Kamoró Budapest Band. A csapat nem bízta a véletlenre a sikert. Minden döntésük tudatos és megfontolt. Mára már ott tartanak, hogy saját produkciójukat elejétől a végéig ők felügyelik. Legyen az lemezkiadás vagy koncertszervezés. Harmadik lemezük címe a Barnuljunk Együtt, a cím maga is több megközelítést kínál. Az egymás mellettélés komoly témája humorban oldódik fel, és ilyesmiből van bőven az eddigieknél jóval több magyar nyelvű szövegekben is. Bár a teljes magyarországi cigány folklórból gyűjtenek, sőt még balkáni ízek is felismerhetők, a legfontosabb alapot mégis Szabolcs-Szatmár Bereg megye, azon belül is Nagyecsed néphagyománya adja számukra. A kevesebb szinte mindig több, azaz játékidőben, dalhozban, hangszerszólókban is mértéktartó a zenekar. Ők muzsikálnak most. A Dankó Rádióban következik a Népek Dalaiban a Kamoró Budapest Band felvétele.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádió.

A népek dalaiban, világzenei válogatásunkban következzen most egy dal a Romengo zenekartól. A csapat a nagyecsedi olácigány hagyományokon alapuló muzsikát népszerűsíti, feldolgozásaiban és saját szerzeményeiben egyaránt. A formáció egyik fő ékessége Lakatos Monika szívbe markoló hangja és éneke, de sikerük hangszeres és stiláris gazdagságuknak is köszönhető. A zenekar hagyományos cigányzenét játszik érzelemmel és mégis nagy frissességgel, dinamizmussal. Muzsikájukat a hagyományok tisztelete és a megújulás jellemzi. Repertoárjukban nem csak a családi körben tanult és gyűjtött, hanem saját szerzeményeket is találunk. Zenei hagyományaikról Lakatos Monika egy interjúban elmondta, hogy a cigányzene országonként is változik, mert az adott országhoz idomul. Éppen ezek teszik hasonlóvá országon belül. A többféle nyelv is hasonlít egymáshoz, bár dialektusában más, ezért tudjuk meghatározni, hogy ki melyik területről jöhetett. Ahogy vannak dallambeli különbségek is, és halljuk, hogy az a dallam honnan való, de a nagyon régi, tradicionális dalokról igazából már nem tudni, hogy mely tájegységről származik, inkább próbálja mindenki magáévá tenni. A most következő dalban is ízelítőt kaphatunk a Romengo féle zenei felfogásból. A zenekar két tagjának egyik kedvenc muzsikája szól. A Romengótól íme a Majácska.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

0: Hamarosan 11 óra folytatódik a Népek Dalai. A világzenei válogatásban Lorena McKennitt-tel folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek. Még egy szűk órán keresztül világzenékkel töltjük meg az étert. Ez a Népek Dalai, melyben igazán sokszínű világzenei válogatást hallhatnak. Adunk dalt Gaisu Akiol-tól Törökországból, és szól egy zene az ezredforduló környékéről, Salome de Bahia jó voltából. További jó rádiózást mindenkinek. Hallgassuk most a kanadai Lorena McKennitt.

Itt a Népek Dalai, a világzenei válogatás Adangó Rádióban. Érkezik hozzánk egy dallal Marianne Wachtát, aki 1995 óta énekesként és zenészként is bejárta szinte az egész világot. Az 1976-os születésű iráni Marianne Wachtát számos fesztiválon és koncerten mutatta már be zenéjét Ázsiában, Európában, Amerikában és Afrikában. Marianne húga, Maxa is kiváló muzsikus, és elkezdtek együttműködni egy kiváló norvég lemezkiadóval, és ez a partnerség egy egész albumsorozat világméretű kiadásához vezetett. Valamint különféle koncerteken emberek ezrei hallgathatták meg dalaikat. Marianne Wachtát művészete így elmélyültebb ismeretekkel gyarabíthatta az iráni zenéről és költészetről a nagy közönséget Amerikában, Ázsiában, Óceániában és Afrikában is. Marianne személyes stílusát a klasszikus és regionális népzene perzsa vokális hagyományaira alapozva alakította ki, mindig keresve a módját, hogy zenéjét a kortárs trendekhez igazítsa. Még akkor is, ha stílusa iráni eredetű, a humanizmus és a szabadság egyetemes üzenetét mindenki számára könnyen érthetően közvetíti. Következik Marianne Wachtát, a kiváló iráni előadó művész 2022-es felvétele, a Leyli's Garden.

Következzen a Dankó Rádióban most egy török énekesnő, aki sok területen kamatoztatja tehetségét és szorgalmát. Már is énekel a népek dalaiban Gaisu Akiol. Az egyébként művész családból származó énekesnőt már gyerekkorában élénken érdekelték a tudományok, és végül antropológusként is szerzett diplomát, de sikereket ért el festőként is. Legnagyobb szerelmének mindig a zenét tekintette. 2014-ben jelent meg első korongja. Ezen hagyományos török dallamokat írt át surfrockra és grunge-ra. Zenei imádatát édesanyja táplálta, aki kiskora óta szinte minden nap énekelt neki. Kamaszkorában már saját zenei impulzusokat is gyűjtött. Állítása szerint ő volt a Nirvana egyik legnagyobb rajongója. A török énekesnő Gaisu Akiol sajátosan egyedi stílusával 2019-ben elnyerte a neves brit világzenei szaklap díját, és a neves török rendező Özpetek tetszését is, akinek egyik filmjéhez zenét is írt. Hallgassuk most Gaisu Akiol zenéjét 2020-ból, a dal címe magyarul Végeztem, de még nem.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádió.

A világzenei magazint hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Folytassuk Saloma de Bahiával, a brazil születésű vokalistával, aki 1958-ban kezdte karrierjét, de egészen 97-ig kellett várni, amíg a nagy találkozás beköszöntött a pályafutása során. Ugyanis ekkor találkozott a párizsi underground zenei életben ismert párizsi DJ-vel és producerrel, Bob Sinclairrel. A két művész nagyon egymásra hangolódott. Egy évvel később már közös zenei együttműködésbe kezdtek, és megjelentették Salome San San című lemezét. Azóta pedig az énekesnő már otthonosan érzi magát a bossa nova, salsa és a jazz, de az elektronikus zene közegében is. A zenei stílusok változatossága valódi örömöt okoz neki, az egyetlen problémája, ha nem szívből énekelhet. Erről azt mondta, hogy nem tud olyan dalt elénekelni, ami nem tetszik neki. Nem tudja előadni, még ha szeretné, akkor sem. Neki a dallama mindene, ha arra ráérez, akkor viszi magával. Most következő zenéje egy Stevie Wonder feldolgozás, az Another Star brazil változata, amiről szerintem első hallásra érezhette Salome de Bahia, hogy egy igazán neki és a közönségének való muzsika. Salome de Bahia énekel, ez az Outro Lugar, Stevie Wonder szerzeménye, most a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

Rövidesen éjfélkor véget ér a népek dalai, a világzenei válogatást hallották a Dankó Rádióban. Én búcsúzom, köszönöm figyelmüket, remélem, hogy találkozunk legközelebb is. A gyártásvezető Sztrányolszki Imre, a hangmérnök Gorzsás Gábor volt. A szerkesztőműsorvezetőt Szabó Tamást hallották, további kellemes rádiózást!

Magyar Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Nóta válogatás hajnali 4 óráig. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Inforádió. A Tiszatónál FM 105,2. A Magyar Zene Rádiója.

belőle, hogy szerete vagy elfelejtett örök.

0: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. A pontos idő 1 óra. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Neha Brandoz orgonáról. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, a Magyar Zene Rádiójának húscsök prímását már is elkezdjük. Tartsanak velünk a következő 1 órában, ha tehetik, Szőlősi Emese énekel Önöknek elsőként, akinek Balázs Tamás zenekara muzsikál ifjabb Magyar Imre és ifjabb Kalmár Tibor dalában. Este van, én pedig várok rád, ez Szántó Ferenc andalgója lesz, Mészáros Adél és ifjabb Berki Béla zenekarának tolmácsolásában. Ez utóbbi felvétel a Duna Televízió Jó ebédhez szól a Nóta című műsorában készült.

A folytatásban is tartsanak velünk, további kellemes rádiózást kívánok. Bányai Márton következik, Juhan János zenekarával. Kikötöm a kispejlovam. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készítettük ezt a felvételt 2025. december 4-én. Majd egy 2016-osat hallhatunk, Szerdahelyi János és Marcali Frigyes frissét, Répa, Répa, Sárga Répa, Farkas Rozikának Tordai Zoltán zenekara muzsikál.

a könnyeim, az a cári kötőjép. Lehajtom a fejem a barna babám lébe, hullatom a könnyeim, az a cári kötőjébe. Ezt a csárdás kis kalapot édes anyám vel.

Váli, Dunaföldvári és Erdélyi Dankó klubos felvételek következnek. 2016. július 1-én és 2-án vendégeskedtünk Erdélyben, egészen pontosan Csíkszereda és Kézdivásárhely volt a vendéglátó két páros. Tarnai Kis László fellépett természetesen, és Lakatos Miklós zenekara is. Őket halljuk nem sokára egy csárdás előadóiként, ez lesz az Esteledik a faluban. 2023-ban Bokor János művész úr életműdíjat vehetett át a Dankó Rádiótól, Szalay Antal prímás pedig cigányzenei díjat 2025-ben. És ezek a fantasztikus művészek Dunaföldvárra is velünk tartottak, egy igen emlékezetes Dankó klubba, mely 2016. március 21-én volt. Tehát nem sokára egy közös felvételt hallunk, Dankó Pista és Pósa Lajos andalgóját, Szőke kislány Csit-Csit-Csit. De most még jöjjön Váli felvételünk, mely Újvári Marikával és Miskolci Balogh Zoltán együttesével készült, Ima a hazáért.

Bruce Lee Common Piros Rózsa énekelte a 2023-as év magyar nóta díjasa Hatvani Kisgyöngyi. Szerkovics Béla és Mérei Adolf csádása előtt meghallgathattuk a Csak-csak-csak az esik nékem keservesen, valamint a Felszállott a vadgalamb című dalokat. Előadók Kalina Enikő és Tordai Zoltán zenekara. És már is folytatjuk a húscsak prémást, itt a Dankó Rádióban mai adásunk feléné járunk csupán, hamarosan Csak úgy mondom magának címmel Sallai Misi csárdását Kovács Apollónia énekli, akit azonban megelőz még Gáti Pál, Berki Péter együttesével, a művészektől Szerdahelyi János és Tüttő János hallgatója szól már is,

0: kívánom az illatot a virágtól, az éneket minden dalos a madártól, tisztán innen Dunántól, de a csók egyedül csak magától.
1: 33 rózsafámon címmel Magyar Imre és Brand István frissével folytatjuk. Urbán Katalinnak majd Magyar Imre zenekara játszik, de előtte még ifjabb Sánta Ferenc együttese Szeredi Krisztina kíséreteként muzsikál. Következik Kéler Béla és Adorján Sándor csárdása, Csendül a nóta.

Hallgató Andalgó Csárdás és Friss következik. A friss Kubányi György dala Most kezdődik a tánc, hamarosan Szóka Júliától hangzik el. Dócs Péter énekli a csárdást, amely ezúttal Szerdahelyi János és Vas Gábor dala lesz. Elszerették a babám. A 2016-os felvételen Lakatos Miklós zenekara játszik. Az Andalgó szerzői Csizmadia Imre és Rakk István. Láttál-e már Szirmát, Bontó Piros Rózsát? Lente Lajosnak hamarosan Jeremiás Béla zenekara muzsikál, de előtte még elhangzik Kis Angyal Ernő és Szakács László dala, Ott, ahol zúg az a négy folyó. Boros Lajos és zenekara már is muzsikál Máté Otíliának.

tulipiros láda és kék a búzavirág. Archív felvételről halljuk nem sokára e két dalt Cselényi József és Farkas Jenő zenekarának tolmácsolásában. Előtte hozunk egy felvételt Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból is, Kozák Gábor József és Vidéki Pál hallgatójából készült Sánta Zsolttal és Bangó János együttesével. Galambszívet örököltem az édesanyámtól.

Magasra az egész világ, mikor a szemedbe nézek. Így ő piros a szád, így ő lesz az orcád, mikor a kezedhez érek. Hogyha ölelem karcsú derekadal, mindig azt hiszem, csak úgy álmodtalak. Kék a busz a virág, kék az egész világ.

kedves hallgatóink, a folytatásban nem sokára Vadász Károly játszik önöknek címbalmon, Bóni Gyula Brácsán és Bóni Zsolt Nagybőgőn. Három dalt is kapunk a művészektől, mely előtt azonban én elbúcsúzom, hiszen ez lesz a vége a mai húscsök prímásunknak. Köszönöm, hogy velünk tartottak, remélem, hogy kellemesen töltötték idejüket, és a folytatásban is a Dankó Rádiót hallgatják. Találkozzunk legközelebb is, minden jót kívánok! Morvai Noémit hallották, elindultam szép hazámból, zöld erdőben demagos, és nálad a házam tetején.

0: A pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc a Népzenéről című sorozatának egyik adását hallják, mely először a Bartók Rádióban hangzott el. Ezzel tisztelgünk az április 27-én 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc munkássága előtt.
2: Most következő 3 adásunkban a 70-es évek elejének nyüzsgő, forrongó, vitákkal és munkával terhes időszakát szeretném felidézni, amelynek eredményeképpen létrejött a hangszeres népzene reneszánsza, kialakult egy újszerű szórakozási forma a táncház, és megújult a színpadi néptánc mozgalom. A lázas viták, álproblémázások mögött nagyon kemény és elkötelezett munka folyt, amelynek menetét, irányát jelentős mértékben meghatározta és segítette a magyar népzenekutatás. Vargyas Lajos és csoportja, különösképpen pedig Martin György már a kezdetekkor felfigyeltek az induló mozgalomra, és jó résznek publikálatlan kutatási eredményeik önzetlen átengedésével teljes erejükkel támogatták. A Martin György javasolta a tanulási módszereket Tímár Sándor vezette be és vitte diadalra a Bartók együttesben. A néptáncok társas táncként való megtanításában Tímár Sándor élenjáró mesterré vált, az általa kidolgozott módszerek az egész mozgalom hajtómotorjává váltak. A kialakuló hangszeres együttesek klubjaiban összeverődött fiatalság mind a népzene eredeti formáit, mind a hagyományhoz kapcsolódó énekelt költészetet megkedvelte, s lelkesedésükkel a táncosokat, zenészeket mind rendszeresebb kutatómunkára, repertoárjuk kiszélesítésére ösztönözte. A Vitányi Iván vezette Népművelési Intézetben megindulhattak a táncházvezetői tanfolyamok, amelyek a Kassáklub nyári táboraival összekapcsolódva az egész országban, sőt, kis idő elteltével a határokon túlra is elterjesztették a népzene néptánc elsajátításának új módszereit. Szeretném azonban leszögezni, hogy ezúttal nem valamiféle ötletelés eredményéről beszélgetünk. Csodák véletlenek ugyanis nincsenek. Vagy ahogy a sakkozók mondják, nincs királyi út. A magyar társadalom hagyományaiban oly gyakori kampányszellemet ez a mozgalom kivételesen elkerülte, sikerei mögött magas színvonalú, manapság oly gyakran öncélúnak, improduktívnak minősített alapkutatás és rendkívül sok és sokak által végzett áldozatkész munka állt. Ez vezetett odáig, hogy lassan megérlelődtek a szájhagyomány által tovább örökített műveltség ápolásának, a mai társadalom életébe való beépítésének korszerű intézményi keretei, s létrejöhetett az idén 10 éves fennállását ünneplő hagyományok háza.

Mai adásunkban a zenéről lesz szó. A táncház létrejöttének több feltétele is volt, de a legsarkalatosabb kérdés mégiscsak maga a zene. Zene nélkül ugyanis nem létezik tánc. A 60-as évek végén a slágerzene megújulásának lehettünk tanúi, a fiatalság körében új ifjúsági popzene, akkori szóhasználat szerint a beat vette át a vezető szerepet. Vitányi Iván az 1973-ban megjelent Zene és ifjúság című cikkében így foglalta össze ezt a jelenséget. Ennek az új ifjúsági zenekultúrának az igénye egyike a legérdekesebb új vonásoknak az utolsó évtized kultúrájában. Világjelenség, szinte mindenütt megfigyelhető. A 60-as években kezdődött, ekkor alakultak először azok az ifjúsági együttesek, amelyekben maguk a fiatalok szolgáltattak zenét maguknak. Zeneileg ez mindenek előtt a hagyományos slágerrel való szakítást jelentette. A slágerzene már vagy jó 40-50 éve meglehetős változatlansággal ismételte ugyanazokat a szirupos, érzelgős fordulatokat. Az ifjúság most másfajta zenét kívánt, harsányabbat, erőteljesebbet, egyszerűbbet, keményebbet. Ezt adta számára a beat. Ebben az értelemben a beat pozitív jelenség mindenképpen jobb, mint aminek helyébe állt. Az ifjúsági zenei mozgalmak is differenciálódtak. A korábbi